0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben,

nektár, túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.

Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks FM. Összekött.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drónt csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne? Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a Paksi Atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
2: Ugye az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Duna szakasza rendezve legyen.
1: Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
3: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város, és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
1: 5 éve küzdenek a bűzzel Medinán, most új megoldás körvonalazódik, írja a Teol. Az állatok tartásából adódó szaghatás évek óta megkeseríti a helyiek életét. Most azonban konkrét megoldásként merült fel a földmedres hígtrágya tároló lefedése. A témában a napokban egyeztetést tartottak, melyen részt vett a sertéstelep üzemeltetője, valamint a lakosság képviseletében Haraszti Zsuzsanna, továbbá Medina község önkormányzatának képviselőtestülete. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen keressenek minden érintett számára elfogadható megoldást. Az egyeztetésen szóba került a földmedres hígtrágya tároló lefedésének lehetősége. A képviselőtestület ennek az intézkedésnek a kivitelezhetősége érdekében az egyeztetést követően állásfoglalást kért a Tolna vármegyei kormányhivatal illetékes környezetvédelmi főosztályától. Az elképzelések szerint a tároló lefedése jelentősen hozzájárulhatna a sertéstelep felől érkezők kellemetlen szagcsökkentéséhez.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
2: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követeli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól és Paks szolgálatáról szól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most a következő 3 órában Suki Koktél Mix következik itt a Paksfm-en. A legnagyobb nosztalgia slágerek, Suki kedvencei Koktél Mixben tálalva. Vágjunk bele! I'm nothing special, in fact.

0: Paks FM. Összekött.
1: Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanót töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a Fajszi vízlépcső megépítése lenne? Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a paksi atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
3: Az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a Fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Duna szakasza rendezve legyen.
2: Igazgatási szünetet tart a Kajdacsi önkormányzat, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. A legközelebbi munkanap augusztus 24-e hétfő.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Koktél Mixben tálalva. Suki Koktél Mix. Most a Paks FM-en.

0: BoxFM.
1: BoxFM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzott csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Kikérte a település véleményét a kormány a dunai fenékküszöb építése kapcsán? Erről Vargyas László Duna-Szent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető úgy fogalmazott, hogy jó kapcsolat alakult ki a kabinettel.
7: Nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztünk, köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat. És tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást.
6: Vargyas László azt is elmondta, hogy a település polgárőrei is aktívan kiveszik a részüket a munkálatok biztosításából, ugyanis a partra érkező turistákat koordinálni szükséges.
7: A katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Beszakadt Böde Dániel combfeszítője, adta hírül a Paksi FC a honlapján. Mint írták a paksiak, csapatkapitánya edzésen sérült meg. Böde Dánielre műtét és azt követően 3-4 hónap kihagyás vár, áll a klub közleményében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Koktél Mixben tálalva. Suki Koktél Mix. Most a Paksfm-en.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
3: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város, és tesz az azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk, és teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
2: 5 éve küzdenek a bűzzel Medinán, most új megoldás körvonalazódik, írja a Teol. Az állatok tartásából adódó szakhatás évek óta megkeseríti a helyiek életét, most azonban konkrét megoldásként merült fel a földmedres hígtrágya tároló lefedése. A témában a Napokban egyeztetést tartottak, melyen részt vett a sertéstelep üzemeltetője, valamint a lakosság képviseletében Haraszti Zsuzsanna, továbbá Medina község önkormányzatának képviselőtestülete. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen keressenek minden érintett számára elfogadható megoldást. Az egyeztetésen szóba került a földmedres hígtrágya tároló lefedésének lehetősége. A képviselőtestület ennek az intézkedésnek a kivitelezhetősége érdekében az egyeztetést követően állásfoglalást kért a Tolna vármegyei kormányhivatal illetékes környezetvédelmi főosztályától. Az elképzelések szerint a tároló lefedése jelentősen hozzájárulhatna a sertéstelep felől érkezők kellemetlen szag csökkentéséhez.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Cocktail Mixben tálalva. Suki Cocktail Mix. Most a Paks FM-en.

0: Ez volt a Suki Cocktail Mix. Nosztalgia a legjavából. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzott csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne. Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a paksi atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
4: Az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Beszakadt Böde Dániel combfeszítője, adta hírül a Paksi FC a honlapján. Mint írták a paksiak, csapatkapitánya edzésen sérült meg. Böde Dánielre műtét és azt követően 3-4 hónap kihagyás vár, áll a klub közleményében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Jó, akkor itt szólt a Be Alright. Ezzel meg is kezdtem a délelőtti óránkat. A mikrofonnál Strasser Ábner van. Egészen délig én hozom a jó slágereket és a hangulatot, így a második napon, a hosszú hétvégénken és pénteken, de ez a péntek kicsit más, hiszen már, ahogy mondtam, a második napunkban vagyunk, és még kettő hátra van a munkaszüneti napokból. Így élvezzük ki, hozok egy-két érdekességet, de elsősorban a zenéről fogunk ma szólni. A délelőtt Eva Max-től jön a Welthat America.

Sabrina Carpentertől szólt a Man Child. Ma pedig egy ünnepeltünk van, méghozzá Usain Bolt a 40. születésnapját ünnepli, minden idők egyik leggyorsabb embere, a jamaikai sprinter 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnok, ami egészen elképesztő, hogy a rekordjai még mindig élnek, 100 méteren 9,58, 200 méteren 19,19 század másodperc a világcsúcs, mindkettőt még 2009-ben futotta, vagyis Bolt már 40 éves, de 17 éves senki nem tud gyorsabban lefutni 100 vagy 200 métert nála. Egészen hihetetlen, boldog születésnapot neki is, most pedig szóljon Geszti Pétertől, a mindenki legyen rohadt gazdag.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: Zed és Katy Perry közöse szólt a 365. Egy érdekességet hozok most. 1911. augusztus 21-én kitört a pánik a Louvre-ban. Egyszerűen eltűnt a Mona Lisa. A tolvaj Vincenzo Perugia volt, aki korábban a múzeumban dolgozott. A festmény több mint 2 évig rejtegette, majd Olaszországban próbálta eladni egy műkereskedőnek, aki értesítette a hatóságokat. A történet legnagyobb csavarja, hogy a lopás óriási sajtóvízhangja még híresebbé tette a Mona Lisát, vagyis a világ egyik legismertebb festményének hírnevéhez egy műkincsrablás is kellett. Ez történt 115 évvel ezelőtt, de ma is megtalálhatja mindenki Párizsban, a Louvre-ban, de mi nem sokára megyünk zenével tovább, most egy kis szünet.
1: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
3: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követeli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
2: Igazgatási szünetet tart a Kajdacsi önkormányzat, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. A legközelebbi munkanap augusztus 24-e hétfő.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Hágl kezdte meg a 10 órát, It Feels So Good. Ilyen jó ez a délelőttünk, így pénteken. Nem sokan elmondom, milyen program lehetőségeink vannak még itt a hosszú hétvége folyamán, illetve hozom továbbra is a jobbnál jobb zenéket. A következő percekben szóljon Marshmallow-tól és Ellie Goulding-tól a szép

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 22-én koncert lesz Simontornyán. Misla Barokk Régi Zene Akadémia 2026 záró koncert lesz. 17 óra 30-tól Simontornyai Várban. Augusztus 22-én szombaton színház lesz Kalocsán. A Padlás, félig mese, félig musical, két részben. Kalocsán az Érsekkerti szabadtéri színpadon 20 órától. Előadás lesz Pakson, 12 kapu, a Lélek útja a Csillagjegyeken át. Havonta egy találkozás minden alkalommal más csillagjegy témájával, egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetipusokat. Önismereti gyakorlat, beszélgetések, belső utazás. Pakson 17 órától 19 óráig, augusztus 24-én hétfőn a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtárában. A részvétel 18 éves kortól lehetséges. Kalocsán koncert lesz augusztus 28-án. Nyitrai Gergő jön, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje Kalocsán a Művelődési Központban, pénteken 18 órától. Musical Ash lesz Simontornyán augusztus 28-án, Zsigmond Lala Music Studio bemutatja holnap hajnalig Neotond slágerekkel. Helyszín Simontornyai Vár udvara 20 órától augusztus 28-án, a jegyára 2500 forint. Augusztus 28-án jazz hajó lesz Pakson, jazz szert, jazz hajó, édességek, amik elbűvölnek, borok, amik kísérnek, egy este, ami édesen jó. Pakson a Dunaparton, augusztus 28-án 20 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Annemarie-tól szólt az Our Song Niall Horan közöse. Most egy kis kitérő, 1986. augusztus 21-én, vagyis 40 évvel ezelőtt egészen szokatlan természeti katasztrófa történt Kamerunban. A nyosztóból hirtelen hatalmas mennyiségű széndioxid szabadult fel. A gáz a talaj közelében végig söpört a környéken, kiszorította a levegőből az oxigént, és legalább 1700 ember életét vesztette. A tó egy vulkáni kráterben fekszik, és a hosszú idő alatt nagy mennyiségű széndioxid halmozódott fel a mélyén, vagyis nem kitört a vulkán, maga a tó engedte ki egy láthatatlan halálos gázfelhőt. Nagyon szomorú, hihetetlen, hogy még tudnak történni, de sajnos vannak természeti katasztrófáink. De az olyan katasztrófákat, amiket meg tudunk előzni, arra mi nagyon is figyeljünk oda. Menjünk tovább zenével, jön Dash és Azaria, rampampam.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Kikérte a település véleményét a kormány a dunai fenékküszöb építése kapcsán? Erről Vargyas László Duna-Szent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető úgy fogalmazott, hogy jó kapcsolat alakult ki a kabinettel.
3: Egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztünk, köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat. És tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást.
2: Vargyas László azt is elmondta, hogy a település polgárőrei is aktívan kiveszik a részüket a munkálatok biztosításából, ugyanis a partra érkező turistákat koordinálni szükséges.
3: A katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó, vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Dua Lipa kezdte meg a 11 órát az Illusion Salt 2024-es formájában, a délelőtt utolsó órájában is a jó hangulatot, mindjárt jön Kygo és az Imagine Dragons-tól a Born to be Yours, utána pedig hozok még egy kis időjárás jelentést, hogy mire is számíthatunk a hétvége folyamán.

0: most. Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható, egy hidegfront hatására egyre több felé nyugati, északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután a 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb. Vasárnap helyenként felhős időre számíthatunk, csapadék csak helyenként várható, hajnalban 17 fok körül alakul hőmérséklet, a csúcshőmérséklet pedig 33 fok körül alakul majd.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább!

A One Republic-tól szólt a Runaway. Augusztus 21-e van, ami a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja is, amelyet az ENSZ 2017-ben hozott létre. Az idei elmondat magyarul nagyjából gyógyulás az emlékezés által. Arra hívja fel a figyelmet, hogy egy terrortámadás következményei a túlélők és a családok számára sokszor évtizedekig tartanak. Ma egy világméretű egyperces csendet is tartanak az áldozatok és a túlélők tiszteletére. A cél pedig egyszerű, ne csak magukra a támadásokra, hanem az utánuk maradó emberek történeteire is emlékezzünk. Emlékezzünk meg mi is egy perces csenddel. Én most hozok továbbra is zenét, de jó erről is megemlékezni. Jó jön a Walmart.

0: Well, Hello és Luca közöse szólt, szomorú sét a 2021-ből, ezzel zárom is a 11 órát, és el is búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Strasser Ábner volt a műsorvezető, mindenkinek további szép hosszú étvégét, szép napot és kellemes rádiózást. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
3: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
2: Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne. Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a paksi atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
4: Az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Fox FM Best of 90-es évek. Egy órán keresztül, déltől egyig.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül déltől egyig. Best of órák. Csak a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. A Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 21-én pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Nem kell leállítani a paksi atomerőmű még üzemelő turbináit. Heringes Anita büszke a paksi szakemberekre és az összefogásra. Műtét és kihagyás vár Böde Dánielre. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne. Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a paksi atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
2: Ugye az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen.
1: Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
3: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
0: Paks FM hírek.
1: Kikérte a település véleményét a kormány a dunai fenékküszöb építése kapcsán? Erről Vargyas László Duna-Szent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető úgy fogalmazott, hogy jó kapcsolat alakult ki a kabinettel.
4: Nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztünk, köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat, és tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást.
1: Vartyas László azt is elmondta, hogy a település polgárőrei is aktívan kiveszik a részüket a munkálatok biztosításából, ugyanis a partra érkező turistákat koordinálni szükséges.
4: A katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak-csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó, vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni.
1: Igazgatási szünetet tart a Kajdacsi önkormányzat, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. A legközelebbi munkanap augusztus 24-e hétfő. 5 éve küzdenek a bűzzel Medinán, most új megoldás körvonalazódik, írja a Teol. Az állatok tartásából adódó szakhatás évek óta megkeseríti a helyiek életét, most azonban konkrét megoldásként merült fel a földmedres hígtrágya tároló lefedése. A témában a napokban egyeztetést tartottak, melyen részt vett a sertéstelep üzemeltetője, valamint a lakosság képviseletében Haraszti Zsuzsanna, továbbá Medina község önkormányzatának képviselőtestülete. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen keressenek minden érintett számára elfogadható megoldást. Az egyeztetésen szóba került a földmedres hígtrágya tároló lefedésének lehetősége. A képviselőtestület ennek az intézkedésnek a kivitelezhetősége érdekében az egyeztetést követően állásfoglalást kért a Tolna vármegyei kormányhivatal illetékes környezetvédelmi főosztályától. Az elképzelések szerint a tároló lefedése jelentősen hozzájárulhatna a sertéstelep felől érkezők kellemetlen szagcsökkentéséhez.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Beszakadt Böde Dániel combfeszítője, adta hírül a Paksi FC a honlapján. Mint írták a paksiak, csapatkapitánya edzésen sérült meg. Böde Dánielre műtét és azt követően 3-4 hónap kihagyás vár, áll a klub közleményében. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Paks FM. Összekött.
1: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
3: soha
2: örömként.
3: Soha.
4: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Ez jó?
3: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
2: De élni akkor is akartál mindig.
3: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy percre soha meg nem fordulna a fejembe. Mm-hmm. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
5: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el három hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukodni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is és lelkileg is ez a megközelítés, tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
3: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a jó Isten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
1: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összekött.

0: Fox FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondtam már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy mondom, figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészsége? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már
1: elmehetek. Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Box FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
3: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomba néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok, ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt, sorsszerű szerepeim emberek életébe, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
2: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
3: Kérdés, hogy mivel szolgálja a leginkább a saját és a környezete fejlődését. Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
2: Hol szűnik meg a szabad akarat?
3: Ez szerintem egy olyan kérdést veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, legyek én az életem kormány rúdjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyú befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, így konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője, és akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a ketet között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Paks FM. Összeköt.

0: HFM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
3: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezerráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet, hát már pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz. Egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is. És 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepratelepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepratelep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam, hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül boldogsággal a szemében.

0: tévében, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Paks FM. Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girl-dal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös.

0: Manna FM slágereivel. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drónt csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
5: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
4: Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne? Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a paksi atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
6: Az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a PakshFM mobil applikációján. PakshFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most.
7: Augusztus 21-e van, péntek, és ti a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, levilincselő témák, lesz minden mi szemszájnak ingere. Hogyha velünk tartotok, már pedig tartsatok velünk. Kezdjünk zenével. 2008-ból jön az Alphabeat-től a What is Happening. Let's go!
0: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Jön a Kürstört, hallottátok? Ez volt a Shine 2007-ből. Nos, augusztus 21-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Sámuel, Hajna, Franciska, Johanna, Erik, Zsanett, Erika, Pius és Baldvin nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Folytatjuk tovább, méghozzá zenével megyünk tovább, Rehab következik a Believe Shooting Stars 2024-ből. Let's go!

Ez volt Fél Úr és a 2001-es Seim. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes, kánikulában fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. The Bauce, a következik az idei Magnetic. Let's go!

Can I Walk With You szólt 2003-ból India Ariétől. Nos, augusztus 21-e van, 61 éve történt, hogy vértes szűlősön megtalálták Samu az előember csontjait. 1965-ben történt a nagy felfedezés éppen ezen a napon. A maradványok megtalálásakor, tehát augusztus 21-én, azaz ma, Sámuel névnap van, ezért az itt élt embert Sámuelnek keresztelték, alias Samu. Nos, kíváncsi lennék, mit szólna az öreg Samu, hogyha hallaná a Paks FM hullámhosszán elhangzó zenéket. Gracie Abrams következik a That's So True, ez nagyon igaz, 2024-ben.

a The Lumineers-től szólt a How Hey 2012-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk a következő óránkat.

0: hosszabbon számon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzott csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Kikérte a település véleményét a kormány a dunai fenékküszöb építése kapcsán? Erről Vargyas László Duna-Szent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető úgy fogalmazott, hogy jó kapcsolat alakult ki a kabinettel.
4: Nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztünk, köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat. Tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást.
3: Vargyas László azt is elmondta, hogy a település polgárőrei is aktívan kiveszik a részüket a munkálatok biztosításából, ugyanis a partra érkező turistákat koordinálni szükséges.
4: A katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most!
5: Augusztus 21-e péntek van, ti a Paks FM-et hallgatjátok, hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Nico Santos kezd. 2024-ben jön tőle a Ray of Light. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Folytatódik a 12 kapu, a lélek útja a csillagjegyeken át című előadássorozat. Ez egy 12 hónapon át tartó önismereti utazás, ahol minden állatövi jegy egy új tükör a lélek számára. Havonta egy találkozás vár a résztvevőkre, minden alkalommal más csillagjegy témájával, egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetipusokat, önismereti gyakorlatok, beszélgetések, belső utazás. A következő alkalom témája az oroszlán. 24-én lesz hétfőn 17 órától 19 óráig, itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. A foglalkozáson való részvétel 18 éves kortól lehetséges, illetve a szervezők mindenkit arra kérnek, hogy erre az alkalomra polifómot vigyetek magatokkal, hangfürdővel zárul ugyanis a foglalkozás, amelyet ezúttal is Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta vezet. Szeptember 8-án kedden 17 óra 30 perctől a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköri foglalkozás várja a résztvevőket, Tóth Judit vezetésével. Ezúttal Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító élete lesz a téma. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Még több helyi program a pakseffen.hu-n.

Ez volt a fantasztikus Cool House 2008-ból, a fantasztikus Barabás Lőrinc Eclectric formációtól, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. Gorillaz következik, a Dailyvel közös Don Camatic című trackjük 2011-ből.

Ez volt James Blunt és a 2019-es Cold. Nos, egy laza fun fact 33 évvel ezelőttről, amikor is elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. 1993. augusztus 21-én történt éppen ezen a napon. És az űrszonda sorsa máig ismeretlen. A küldetés egyébként 980 millió dollárba került. Vajon mi lehet vele? Hol sodródik most ez az űrszonda? Megvan még valahol egyáltalán, vagy már rég megsemmisült a világ űrviszontagságai közepette? Soha nem fogjuk megtudni. Egy rejtéllyel több. Hurts és Purple Disco Machine következik, A Wonderful Life 2025.

Oceanát hallottátok, ez volt a Pussycat Unleash. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot, majd Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
4: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz az azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk, és teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
3: Igazgatási szünetet tart a Kajdacsi önkormányzat, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. A legközelebbi munkanap augusztus 24-e hétfő.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
5: Augusztus 21-e van, péntek, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Eva Max és Kygo kettőse kezd. A Whatever fog tőlük szólni 2024-ből. Let's go!
0: És most egy

Ez volt Loé és a 2024-es The Way I Want It. Nos, augusztus 21-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Samuel, Hajna, Franciska, Johanna, Erik, Jeanette, Erika, Pius és Baldwin nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Robin Schulzel és Felix Innel folytatjuk az I Get a Feeling következik tőlük 2021-ből. Let's go!

Katy Perryt hallottátok, ez volt a 2024-es Lifetime. És már gördülünk is tovább, mint ami sem történt volna ezen a verőfényes augusztusi délutánon. Maluma és Ricky Martin következik. 2019-ből a No Se Me Quita. Vámonos!

0: feküdt.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös,

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornán.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

Zara Larsson szólt az imént az idei Midnight Sun. Nos, augusztus 21-e van, 106 éve született éppen Christopher Robin Milne, az igazi Robert Gida. 1920. augusztus 21-én látta meg a napvilágot Ellen Alexander Milne kisfia. A meséjében Mici Mackó gazdája volt természetesen Christopher Robin. A szerző fiáról és játékállatai kalandjairól kezdett el írni rövid történeteket. Christopher Robin az első születésnapjára kapott egy játékmackót apjától, amit később Winnie névre keresztelt. A regény többi figuráját is plüssállatok ihlették, Füles 1921-ben karácsonyi ajándék, Malacka egy szomszéd ajándéka volt, míg Kangát és Zsebűbabát 1925-ben kapta Christopher Robin. Persze édesapjával való kapcsolata soha nem volt felhűtlen. 1975-ben Christopher megírta a Robert Gida emlékei, a Milne ház és lakói című önéletrajzi regényét, amelyben feltárja apjával való kapcsolatát. Visszaemlékezéséből megtudhatjuk, hogy az apja, aki ezeket a csodálatos történeteket írta a Mici Mackóról, a fia számára mindig megközelíthetetlen volt. Különös módon alakulnak ezek a dolgok, de mégis az irodalom egyik megkerülhetetlen alakja született meg éppen 106 évvel ezelőtt Christopher Robin Milne, az igazi Robert Gida 1920. augusztus 21-én. De zenével folytatjuk tovább, Sophia Nzau és Robert Miles következik a Hutia, azaz Children című trackjükkel 2025-ben.

Justin Bieber és Quavo kettősét hallottátok, ez volt a 2020-as Intentions. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, majd Gabi jön a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve. Vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között? Mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés? Ezekkel is foglalkozunk majd. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 68-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
6: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzott csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük

0: A 7 éves Árcsi és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne. Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a paksi atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
1: Az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Beszakadt Böde Dániel combfeszítője, adta hírül a Paksi FC a honlapján. Mint írták a paksiak, csapatkapitánya edzésen sérült meg. Böde Dánielre műtét és azt követően 3-4 hónap kihagyás vár, áll a klub közleményében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: augusztus 21-e van péntek, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Nóra Tílé az első track joga, a Trigger Warning fog szólni tőle 2024-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

0: Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Folytatódik a 12 kapu a lélek útja a csillagjegyeken át című előadás sorozat. Ez egy 12 hónapon át tartó önismereti utazás, ahol minden állatövi jegy egy új tükör a lélek számára. Havonta egy találkozás vár az érdeklődőkre, minden alkalommal más csillagjegy témájával. Egy-egy mesével, amely segít megérteni a bennünk élő archetípusokat. Önismereti gyakorlatok, beszélgetések, belső utazás. A következő alkalom témája az oroszlán. Ez 24-én hétfőn lesz 17 órától 19 óráig, itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában. A foglalkozáson való részvétel 18 éves kortól lehetséges. Erre az alkalomra írják, kérlek hozzatok magatokkal polifómot, mert hangfürdővel zárul a foglalkozás, amit ezúttal is Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart majd. Szeptember 8-án, kedden 17 óra 30 perctől a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköri foglalkozás várja az érdeklődőket Tóth Judit vezetésével. Ezúttal Nádasdi Ádám nyelvész költő műfordító élete lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Ray Dalton és a 2024-es All We Got, és már megyünk is tovább, egy pillanatra sem állunk meg itt ezen a verőfényes augusztusi délután közepette. Ellen Walker következik a 2023-as Hero-val. Let's go!

0: Taks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

Bob Marley halhatatlan Sun is Shining című dala szólt Funkstar Deluxe remixében egyenesen 2000-ből. Nos, augusztus 21-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Samuel, Hajna, Franciska, Johanna, Erik, Jeanette, Erika, Pius és Baldwin nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. A szó az Empire of the Sun-é, 2025-ben jön tőlük a Walking on a Dream.

0: me back.
1: Ez volt Shawn Mendes és a 2017-es There's Nothing Holding Me Back. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb vasárnap a Best of Star-ban találkozhattok velem, amikor is déltől egyig egy bizonyos előadótól fogok számokat pörgetni. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drónt csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászló

0: Felvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta, voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
1: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
0: 5 éve küzdenek a bűzzel Medinán, most új megoldás körvonalazódik, írja a Teol. Az állatok tartásából adódó szakhatás évek óta megkeseríti a helyiek életét. Most azonban konkrét megoldásként merült fel a földmedres hígtrágya tároló lefedése. A témában a napokban egyeztetést tartottak, melyen részt vett a sertéstelep üzemeltetője, valamint a lakosság képviseletében Haraszti Zsuzsanna, továbbá Medina község önkormányzatának képviselőtestülete. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen keressenek minden érintett számára elfogadható megoldást. Az egyeztetésen szóba került a földmedres hígtrágya tároló lefedésének lehetősége. A képviselőtestület ennek az intézkedésnek a kivitelezhetősége érdekében az egyeztetést követően állásfoglalást kért a Tolna vármegyei kormányhivatal illetékes környezetvédelmi főosztályától. Az elképzelések szerint a tároló lefedése jelentősen hozzájárulhatna a sertéstelep felől érkezők kellemetlen szag csökkentéséhez.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Na, megjött a hangom.
2: Igen, de próbáltam, hogy tudsz-e hang nélkül beszélni, mert egyébként hanggal mindenkinek megy.
1: Figyeld, van olyan nézésem állítólag, hogy tudok hang nélkül is beszélni.
2: Legalábbis üzenetet küldeni.
1: Igen, igen, igen. Viszont kéz nélkül is tudok, az olaszokkal ellentétben, mert ugye van ez a klasszikus poén, hogy hogyan tudsz lenémíteni egy olaszt, kötözd le a kezét, és akkor nem is tud beszélni sem, tehát ez az egész kognitív dolog. Nos, szóval én azt mondom, hogy Gabi, gondolom, hogy a jól megérdemelt pihenését tölti valahol, de ahogy ismerem...
2: Szigetel.
1: Szigetel? De szerintem hallgat bennünket, mert amilyen ezek képes, pontosan azért, mert attól fél, jogosan, hogy amikor nincs itt, akkor beszéljük ki. Ugye ez kicsit olyan ez a szabad péntek adás, mint egy osztálytalálkozó, hogy nagyon ott kell lenned, mert ha nem vagy ott, téged beszél ki mindenki.
2: Igen.
1: Úgyhogy szegény Gabi, sajnálok előre is. Én nem akartam, a strasszivit bele bármi is történik. Illetve hadd kezdek a kedves hallgatóknak egy jó hírrel, azon kívül, hogy rossz hír, hogy mi vagyunk ketten, és Gabi nincs, legyen egy jó hír is. Jövő héten nem leszünk, talán.
2: Igen, mindenki jól megérdemelt, hogy hívják, állami ünnepét.
1: Igen, egy augusztus 20-es pont pénteken?
2: Nem, az csütörtökön, csak lesz, ugye csak... már a szombatot a pénteket már ledolgoztuk múlt szombaton.
1: Így van, na, úgyhogy...
2: A legjobbak is jobbak.
1: Hát, ezek nem tudom, hogy mennyire van értelme ezeknek a szombati munkanapoknak. Én azt gondolom, hogy népgazdasági érdek nem fűződhet ehhez hozzá, mert ezen a napon általában a magyar dolgozók, nyilván nálunk nem, én meg legfőképp nem, de a nagy általánosságban létszámnak is kevés, nem? Tehát amikor be kell menned szombaton, akkor úgy állsz hozzá, vagy úgy, nyilván vannak olyan munkahelyek, ahol ezt nem teheted meg, de aki teheti, az bemegy, ott van.
2: Vagy be sem megy, mert esetleg kötelező szabadság.
1: Akkor igen, hát nálunk kötelező szabadság volt.
2: Ez azért sokat számít. Viszont azt mondják, nemzetgazdasági szempontból a 4 napos hosszú hétvégék megérik.
1: Mert mindenki költ.
2: Hát így van, megy ide-oda wellness.
1: Jó, hát ez, egyébként ne felejtsd el, hogy nagyon sok fejlett demokráciában már, ahol igazán működik a gazdaság, bár nem sok van mostanában ilyen, de ott kísérleteztek a 4 napos munkahéttel is, és azt mondták, hogy oké, a 4 nap alatt is, hogy benn voltak 10-12 órát, és sokkal hatékonyabb volt a delikvens, vagy a dolgozó, mint amikor 8-szor akkor járt be. Tehát inkább az alatt a 4 nap alatt többet termelt, mint egyébként az 5 napos munkahét alatt.
2: Megvan a klasszikus példa a bolti zacskós tejről.
1: Hogy? Nincs
2: hát
1: meg.
2: Ugye az elején még mossák a rendszert, ezért sok vizet tartalmaz. A végén már mossák, ezért sok vizet tartalmaz.
1: Ezért szerdán, amit töltöttek, csak azt szabad megvenni, szombaton is.
2: Nem, én úgy gondoltam, hogy a napon belül, de hogy nálunk viszont ugye minél több a napkezdés, mert hogyha 8 órát dolgozol, ugye akkor is ugyanannyi a napkezdés, mint hogyha 12 órát dolgozol.
1: Ja, így van, és ugye? Az effektíve és akkor... tényleg munkával töltött idő, ugye az sokkal több egy napra kivetítve is.
2: Ugye? Tehát akkor jó ez meg, ugye? Na végre valami, ami helyére kerül. Viszont ma nincs Gabink. Nem muszáj olyan elitistáknak lennünk.
1: Tehát lehet, bármilyen hülyeséget beszélhetünk, nem fog kiakadni, nem fog rángszólni.
2: Igen, nem, és éppen ezért egy kicsit nosztalgiáznék a kocsma hangjával. Jársz még kocsmába?
1: Mostanában újra kezdtem.
2: Na de igen,
1: visszaeső, de mi volt visszaeső kocsmalátogató lettem hajnalban.
2: Mi volt a kimaradás oka?
1: Hát az, hogy reggel nem tudtam menni, mert úszni jártam meg ide-oda, de mivel most más a munkarendem, és reggel nem tudok elmenni úszni, ezért valami pozitív történjen a napkezdésnél, elmegyek a kocsmába, iszok egy kávét.
2: Na, mesélj egy kicsit, nagyon sok minden történt a legutóbbi időkhöz képest, megváltozott a kocsma, mások a hangulati elemek, mások a témák, más a bizalmi faktor, vagy hogy mondjam, tehát?
1: Hát többet nem isznak az emberek, tehát itt a fogyasztást nem lehet reggel látni, hogy aki addig is sokat fogyasztott, vagy túlfogyasztott, az most is túlfogyaszt, akinek határozott véleménye volt a világról, most is határozott véleménye, nagyon nagy dolgok nem változtak.
2: Oké, de milyen irányúak? Tehát régen azért elég sokat, hogy is mondjam, hoztál olyan információkat, hogy a fennálló hatalom nem annyira, hát hogy is mondjam, tetszett a kocsmának. Most mi a helyzet?
1: Most egy kicsit ez a vonal egy kicsit, hogy is mondjam, tompult. Tehát most azt látom, hogy egy picit még türelmesek az emberek. Tehát, hogy 3 hónapja van a Tisza, ezt még szidni lehet, meg van is miért biztos az ember, de most még ez nem sík. Tehát itt még ezzel nem vagy előrébb, nem, tehát ez a vonal nem annyira. Általában lehet ugye most ugye az asszály, hát azért a beszédtéma van bőven. Ugye Pakson meg főleg, hát most mi lettünk a világ közepe lettünk gyakorlatilag. Igen. Ugye itt mindenki vízügyi szakember lett mostanában, mindenki helikopter, ugye, hogy jó volt, vagy nem volt ez a helikopteres dolog. Itt is megosztanak erősen a vélemények.
2: Majd erről is elmondhatod a sajátodat is.
1: Hát igen, van.
2: Sajnos most nincs a Gabi, aki egy kicsit markáns véleményt fogalmazott meg, hatházihoz közel állót.
1: Igen, hogy mondjam, tehát nincs itt tényleg, tehát most a Gabiról azt
2: hallom. De nem, most nyugodtan mondhatjuk neki a véleményét, ő eddig is ezt mondta, hát tehát én most neki nem érzem kifigurázásnak.
1: Neki, amikor Magyar Péterről van szó, azért van.
2: Na, de ez volt egy kicsit erős, tény is valahogy nem a szíve csücske, de ettől független azért abban is mindig van valami, amit mond.
1: Abszolút.
2: Csak nem tudjuk azt, hogy ez most egy kicsit előre szaladtak a szekér a lovakhoz képest.
1: Jó, akkor most
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Arra vagy kíváncsi, hogy ez a helikopteres, hogy ugye lejött és kezeli a helyzetet. Egyébként meg azt, ezt én sem értem.
2: Hát azt nem tudjuk, hogy kezeli a helyzetet. Igen. Maradjunk, hogy a marketing azért tovább is működik. De ez kell sajnos a jó népnek.
1: Nem tudom, hogy ez pontosan kell-e az, hogy ez a one man show menjen tovább. Tehát mindent Magyar Péter old meg. Tehát lehet, hogy itt már érdemes lenne. Jó, viszi magával a minisztereket, viszi magával a Ruszin Szendi Romuluszt, ugye, aki hát ott van és mutatja, és vezényli, és bemutatja, tehát azért őket is, tehát van mindig egy B-verzió is megmutatva, de egy picit erősnek, egy kicsit sok ez, tehát hogy sosem alszik, fehér vasalt ingében mindig nyilatkozik.
2: Jó,
1: tetszik, amit mond, tehát nem mondom, én gyakorlatilag ezért szavaztam rájuk, hogy nagyjából ez az irányvonal menjen. De hogy mindig, mindenhol neki kell lenni, egy kicsit, tehát valószínűleg később, hogy ezt visszaveszik.
2: De nem ez, most ne értsék félre, én csak fel akarom menteni. Ne. Nem erre van a magyar embernek igénye, hogy egy fókusza van, egybites vagyok, én magamból indulok ki, elnézést kérek akkor mindenkitől, és egyre tudunk figyelni, maximum annak az ellentétére, és el kell döntenünk, hogy a kettőből melyik.
1: Hát van azért a Tisza koronában rengeteg olyan arc, aki esetleg képernyőképes, fogalmazóképes.
2: De tudja azt mondani, mondtam, az hogy mi nem például tudjuk befogadni.
1: Esküvár, ezt
2: igen, beszéljük. Igen, oké. Írd fel magadnak. De esküvár. Mi nem tudjuk befogadni a többit. Mi nem egyfajta nem. Kommunikációra vagyunk ráállva.
1: Az, hogy kiáll a cár.
2: Így van.
1: És elmondja
2: ez a magyar néplélek.
1: Ez volt Orbán Viktor feladat.
2: Igen.
1: Is. Bármit megoldott.
2: Igen.
1: Azt is, amit nem kell. Amit... Igen, olyan volt a sósabb, minden megoldott.
2: Az egyik, de ezt talán a múlt héten is elmondtam, hogy igen. Az egyik köztársasági elnök jelölt, a Romsics Ignác, az valahogy azt mondta, hogy amikor figyelte a finn és a magyar fejlődést, és az valahol a 19. század végén tért el, addig nagyjából mi vezettünk, majd egyenlet volt, és akkor az első világháború után ők mentek főfele, mi meg nem annyira, és hogy egy dolgot tudott különbséget tenni, nem, hogy mi többet iszunk, ők többet isznak,
1: igen.
2: De nem is lehet azt elviselni.
1: Rohadtak,
2: ebbe is jobban.
1: Igen. Finlandia.
2: De még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez lehet az oka, hogy egyszerűen az egy szabad paraszti társadalom volt, mi meg egy kicsit olyan jobbágyosak.
1: Elképzelhető.
2: És hogy a szabad parasztnak sokkal több kötelezettsége volt a felelősséget vállalni, és jó döntéseket hozni. A jobbágynak nem volt sok mozgáskeret.
1: Ez a kognitív, hogy mondjam, a tömegnek a kognitív önértékelési, ez a veszteség, ez mindig látható, tehát most a Tiszánál is. Tehát ugye egyszerűbb az embernek, nem kell annyit gondolkodni, hozzácsatolódok a nagy tömegekhez, azokat az irányelveket próbálom vallani, vagy azt mondom, és akkor megvan oldva, helyettem is, megmondják, hogy mi az irány. Tehát sajnos mi ebben...
2: Na akkor az én logikám nem rossz.
1: Abszolút
2: tehát lehet,
1: jó.
2: Hogy igazam van, hogy egy száratyúcsra tudunk figyelni.
1: Ugye fáj ez nekem, ki kell mondani, ilyen stressz, hogy igazad van.
2: Nem,
1: igen, tehát ez látható.
2: Nekem meg az, hogy abban, amiben igazam van, az fáj nagyon.
1: Igen, és láthatod azt, hogy például a jelen pillanatban is, ugye a választások után ugye 1 millió szavazót vesztett a Fidesz nagyjából, és akkor abban nagy része, ahogy a Tiszához pártolt át. Tehát ugye ez a kognitív önértékelés, vesztés, ez sajnos ebben belénk van kódolva, de én azt gondolom, hogy minden beszélgetésünk vége ugye az oktatás, hogy merjél önállóan gondolkodni, ha valamit a Facebookon kommentelsz, vagy mit, nézzél már egy picit utána, próbálj meg több oldalról. Egyébként feliratkoztam, tehát a Hír TV-nek vagyok a lelkes táborában, benn vagyok.
2: Na, ezt írd már fel egyszer, mert erre is nagyon
1: a DPK, vagy nem, a Harcosok klubjában, hogy benne vagyok, onnan még, igen, a legnagyobb főnök, az első.
2: Ja, nagyon.
1: Tehát Orbán Viktor szárnyalat nevelkedtem.
2: Igen.
1: Illetve figyelte ott az információkat. Tehát, hogy is antagonisztikus ellentétek voltak benne, amikor olvastam, tehát egyszer nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, tehát ilyen meg kellett, hogy hasonuljak, hogy ez most komoly. De ment, és a Hír TV-nél szintén, ugye feliratkoztam, és akkor mondták, hú, mi 300 ezer követő, nem mertem hozzáérni, fele tiszás, mert ugye pontosan olyan kíváncsi jóskák, mint jó magam, hogy mi történik valóban ezeken a berkeken belül. Hát
2: de nem ez a normális egyébként, hogy azt keresed, ami nem ráerősít a saját gondolataidra, hogy meg tud mérni, hogy a tiédnek van egy gyengesége?
1: Hát például ebből olyan felmérések jönnek nekem, és ott szavazok is, és például a helikopteres, miért kellett helikopterrel menni? Hát nyilván ott a Hír TV közönsége, az teljesen, és három olyan lehetőség volt felkínálva, ami nem is volt az az opció, amire én gondolok, az nem is volt benne.
2: Hát valószínű azért, mert ilyen volt, megtanulták, hogy hívták ezeket, ezek a kommentek.
1: Nem csak a kommentek, mi volt ez, amit körbe küldtek, nemzeti...
2: Konzultáció. Azaz, köz.
1: Igen, tehát ezen a tematikán keresztül és ezen a szemüvegen keresztül próbáljuk most is nézni a világot egy ekkora vereség után, tehát nem lehetne tanulni. Jó, nyilván, ugye elmondta talán az utolsó tusványoson, mert nem tudom, hogy lesz erre még pénz, vagy nem. Az utolsó nagy tusványoson, ugye Orbán Viktor, hogy nincs idő most az önmarcangolásra.
2: A sebek nyalogatásra.
1: De ez mi? Tehát egy ekkora történelmi vereséget szenvedek, én vagyok a vezér, mindent magamra húzok, és amikor ekkora bukta van, akkor elmegyek ezért a Trombita Fesztiválra, mit tudom én, Szerbiába.
2: Jó, ő az irányt megadta, a többiek tudják, hogy merre kell menni, ő most a megfelelő emberekkel, világi Oszkár...
1: Igen, azok, hát milliárdosokkal lement, jó volt, örülök, hogy jól érzi magát, nagyon-nagyon jó, tehát még, amíg lehet...
2: Hát és a kultúra mindenkinek jót tesz.
1: Tegye meg, neki is kell a pihenés. Erre vártunk már nagyon régóta.
2: Jézus, hogy jól megírnám egy pihenés, ezt csak támogatni tudjuk.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Például szoktam nézni a Pakson, hallottam, stb. Ezeket. És volt olyan kommentelő, hogy jaj, miért az erőművel foglalkozik a paksi önkormányzat, amikor ez egy, mit tudom én, amúgy is, és mivel kéne foglalkozni? Utak, járdák felült, stb. És figyelj, volt egy ilyen, ami meg lettél szólítva.
2: Én?
1: Igen, hogy egyáltalán kell-e a Paks FM.
2: Ja, igen.
1: Olvastad?
2: De nem, ezt nem olvastam, ez ilyeneket rádvízom, mert hozom majd.
1: Ez nagyon jó, jó, mondjuk, tehát mit anyánkos, tehát nagyon, vagy mi hazánkos, tehát nagyon,
2: pedig,
1: nagyon.
2: Pedig ők is megkapták mindig is a lehetőséget, tehát nincs ezzel egyébként semmi gond.
1: Ne, jó, de hogyha nem, tehát ez nem azt a politikai nézetet, vagy nem azon az oldalon játszanak, ahol mondjuk jó magam, elhiszem, hogy sírtő lehet, hogy na ez a nagypofája Jóska bejön, és akkor miket mond.
2: Jó, az de, igen, de én annyira visszafogott vagyok, és annyira hülye gyerek vagyok, én mindenkire annyira nyitott vagyok, tanítsál, mit nem látok jól.
1: Igen, én is azt mondom, hogy akkor álljunk le, beszéljük meg, mondd, hogy mit szeretni, mi nem, és akkor mindig az az egyik ilyen beszélgetésnél oda is írtam, hogy igen, imádok itt macska körömbet vitatkozni, mert pontosan kiszámítható a reakció, jön a röhögős jel. Tehát nincsenek pro-kontra, vagy érvek, vagy esetleg az AI-ba beüti, vagy nézzen utána, mert nem egy nagy vászisz, és akkor, de még az se. Rögös jel, le van tudva, hello, szia. Ezekkel nem tudok mit kezdeni. És akkor pontosan itt volt az, hogy a Paks FM-ről is szükség van-e. Én úgy gondolom, hogy minden médiumra szükség van, minden glinumban lehet tájékozódni, mindenki jó valamire, ha más nem elrettentő példának. Más, én úgy, ezt is meg kell hallgatni. Mind, ahogy én is például nem mondom, hogy a Hír TV-t zárják be. Inkább kíváncsi vagyok, hogy ott mi zajlik, mik a napi politikai hozzáálláshoz.
2: Hát mik a narratívák? Nagyon egyelőre, fontosak egyébként, nagyon érdekesek.
1: Egyelőre még a vesztes oldalon, a mostani ellenzék oldalán, még mindig a sértettséget érzem, és a frusztrációt.
2: Miért te is az lennél, hogyha csupa nagy dolgot és jó dolgot akarsz kommunikálni, csinálni, és akkor nem értik meg ezek az ösztönlények, ezek a véglények azt, hogy egy nagyívű gondolkodás mellett az ő kicsinyes legyen, nem tudom én, kaja, pia, ol, tehát mint a disznóknál, és akkor ennyire ösztönszinten vannak, miközben nagyívű, hosszú távú gondolatok.
1: Nem vagyok elég nemzeti.
2: Nincsen. Hát nem vagy elég nemzeti megmentő.
1: Értelek.
2: Hát és ez a kérdés.
1: Jó. Nem fog tudni sose úgy gondolkodni.
2: De nekem ezzel sincs bajom egyébként, csak soha nem hajlandó senki elmondani, hogy hol vannak azok a töréspontok, amiket én nem látok. Mert akkor mindig jönnek a tudjukik, de én nem tudom. Segítsetek rajtam.
1: Igen.
2: Név szerint, ha lehet. Vagy tudod mit? Ha csak keveset tudsz nekem, az is elég, csak adjál nekem segítséget.
1: Na jó, ugye nem támpontot. Lehet, hogy most mi nem értjük meg a magyar néplelket, mert volt egy ilyen...
2: Most megint ilyen kézen, hogy
1: lehet, hogy mi nem értjük meg. Így van, vagy annyit értek hozzá, mint ló a mozijegyhez. Mekkora hasonlat volt ez, ugye Márta Imre, mikor elmondta, hogy a paksi vezetés, tehát itt azért elég kemény dolgok hangoznak el. Egyébként meg, ha már Márta Imre, meg ugye ez az egész erőmű dolog, létezhet az, hogy 2018-ban többen is jelezték az erőmű akkori, stb., hogy nem lesz jó. Tehát most a Paks 2 is eléggé necces.
2: Szerintem a szakma tudta.
1: Na, de hát ha a szakma tudta, tehát ezt sose értettem, tehát én, ha otthon vagyok, tegyük fel, és látom, hogy kezd a plafon repedezni meg ide, akkor megelőzöm a bajt, alátámasztom, kijavítom, stb.
2: Igen, de te otthon akarsz maradni. Itt mindenki úgy él, hogy utánam az özönvíz.
1: Na, de az
2: állami cuccoknak sajnos ez a velejárója.
1: Jó, de akkor visszakérdezek. Ki a felelős? Miért nem lehet megegyezni? Vannak ott emberek, akiknek nagyon-nagyon vastag fizetést kaptak, pontosan azért mindig az volt a duma, hogy mert ők vállalják a felelősséget. Hát olyan nincs, hogy megkapod a fizetésedet, aláírod, ott a neved, ott a bizottságban a neved, ott van, és akkor amikor meg a teszihabot elviszed, amikor meg jön a fekete leves, akkor meg, hát az nem is én voltam. Tehát ezt kéne egyszer már...
2: Nem, igazad van.
1: Kicsiben és nagyban is.
2: De ehhez zárni kéne a szakmának. Erről a múltkor is beszéltünk, mert itt nagyon sokszor olyan vezetők is vannak, és elnézést kérek egyébként mindenkitől, mert egyszerűen vannak, akik elfáradnak, és már nincs kedvük küzdeni, tehát most ne értsen félre senki, akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát ez tényleg nagyon fontos, és tisztelet a kivételnek, aki nem karrierista, de nem egyszer se kétszer látjuk azt, hogy azért kapod a fizetésedet, hogy a politikát kiszolgáljad, nem feltétlenül a szakmát.
1: Oké.
2: De ha a szakma... Az állami vállalatoknál, bocs.
1: Jó, akkor nevezzük meg. Ugye Márta Imre mondta, hogy Süli Jánosnak küldte ezt a levelet. Akkor Süli János miért nem reagálja le, hogy jó, de én meg próbáltam ezt meg átvinni.
2: Megkerestük a Jánost, azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni a megkeresést, de egyszerűen
1: nem foglalkozik vele.
2: Nem. Ő nagyon szépen elmondta, amiket el kellett mondani, de azt mondta, hogy őt már fele nem tartja hitelesnek, mert úgyis azt fogják mondani, hogy politikusként nyilatkozik, tehát így nem látja értelmét. Tehát pontosan a vitakultúránk hiánya, mert egyébként tök normális lenne bejön, én igen. Nagyon jó szakembernek tartottam.
1: Én hiányolom ezt egy picit.
2: Igen, és mi meg is kerestük, mert megkerestük, de azt mondta, hogy higgyétek el, nem lenne jó vége. Nem az, hogy itt közöttünk, hanem egyszerűen, hogy kommentől kezdve, tehát nem azzal vitatkoznának, ami, hanem az, aki. Most bocsánat, érte.
1: Értelek, ez
2: és
1: baj.
2: Ez gáz.
1: Hogyne, ez baj, tehát én azért szoktam...
2: Hát nem lehet szembesíteni egymással a kijelentéseket, most bocsánat, érte. Mert ugye Aszódi is mondta, a igen. Márta is mondta, és biztos vagyok benne...
1: Mindenki azzal a farmával jön elő, hogy ő bizony megmondta előre.
2: És lehet, hogy tudták, hogy a János nem fog bejönni, tehát azért mondtak nevet, hát, hogy még hitelesebb legyen.
1: Jó, nem feltétlen hozzánk, hanem bárhova, tehát az országos médiában. Az országos médiában lett megszólítva.
2: De mi tudjuk, hogy meghívtuk. Az, hogy más meghívta, azt nem tudjuk. Érted? Azért nem tudunk felelősséget vállalni.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek, Józsival vagyunk ma ketten, úgyhogy egy kicsit tényleg szabad péntek van, és egy kicsit akár kocsmásra is vehetjük a történetet, legalábbis a kocsma hangjára. De ott tartottunk, hogy
2: most mi helyzet... Kicsónakom leng a Duna vízén. Ja, azon most...
1: az most egy kicsit sajnos durvább a helyzet. Na, szóval ott tartottunk, hogy mi van a kavicsokkal.
2: Mármint? Milyen kavicsok?
1: Hát a felajánlásokkal.
2: Tehát ja, igen, akár... igen, igen. Tehát ugye itt volt azért egy meglehetősen határozott felkérés, vagy frivol megjegyzés, hogy ahogy a Strabag volt az első...
1: Jogos?
2: Én azt gondolom, hogy
1: neked
2: igen.
1: Neked eszedbe jutott volna egyébként, hogy elvárod magyar vállalatoktól, hogy odaálljanak, miközben ők adót fizetnek, egy csomó más helyen...
2: Nem elvárás. Nem elvárás.
1: Na, ezek szerint a Józsi rosszat szólt, úgyhogy már jönnek is neki az utasítások.
2: Nem elvárás, de amikor ugye arról volt szó, hogy az Orbán rendszert kialakítja azt a nemzeti és nagybetűvel felelős tőkés rész réteget, vagy vezető réteget,
1: a gazdasági réteget. Bár te az elején ezt támogatod.
2: Komolyan, igen. Én azt gondoltam, hogy ezzel a kétharmaddal ezt végre
1: ezt. De mindig vinni. A dél-koreai példát hoztad, emlékszem.
2: Igen. Igen, mert pontosan ott is, ott ők ezt meg tudták csinálni.
1: Hát ez az, hogy ők meg tudták csinálni.
2: Hogy ugye volt az, hogy oké, tehát ugye, hogy lehet, tehát támogassam azt, aki erre alkalmas, legyen óriási koncernek, legyenek, meg nem tudom még, amik viszont viszik a ország gazdaságát előre, tehát a piaci helyzetben megállják a helyüket, termelnek a magyar államnak, tehát adót fizetnek az embereket, stb. Tehát nincs nekem ezzel a koncentrációval semmi bajom, nem baj, hogyha ha globálisan van 5-8 magyar globális vállalata, viszont hasít. És társadalmi felelősséget vállal azzal, hogy adót fizet be, meg ha baj van, akkor segít. Létrehoztuk ezeket, és gyakorlatilag egyszerűen kiürült
1: csak ez volt a Duma?
2: Hát létrehoztuk őket, tehát vannak. Csak hát nem felelős. Az a baj,
1: de
2: hogy
1: bocsánat, az a baj, hogy csak abból tudnak élni, hogyha a magyar, lejtős pályán fociznak.
2: A piacon nem tudnak létrejönni. Tehát eleve rosszul lett összerakva, tehát ez egy szivacsos szerkezetű az egész, nincs ebbe tartás, nem tud, vagy a májunk, attól, ha már a kocsma hangja, ugye nem tudnak a piacon megélni, ez szinte biztos, és ezt többször is láttuk is már, tehát egyszerűen nem megy. De ha már itthon van, és akkor ilyenkor kellene az, hogy oké, én vagyok az, aki igen, jól járt ezzel a rendszerlát,
1: és de akkor nekem ez
2: a társadalmi felelősségvállalás az, ami nincs. Tehát ezért nem mindegy az, például, hogy valaki egyszerűen csak tőkés, vagy, mint általában fejlett nyugati országokban, felelősséget is tud vállalni. Tehát nekem az sem lenne baj, ha királyság lenne, esküszöm, ha az a király normálisan vezetné az országot, és látom azt, hogy itt azért szépen ketyegnek a dolgok.
1: Vagy te vagy a király.
2: Tök mindegy, hogy ki a király, de te nem érdekel. Legyen neki nagyon-nagyon jó, hogyha az országot viszi, és olyan dolgok történnek, ami nekem tetszik, vagy kevés olyan dolgok történik, ami nem tetszik. Na, de ez nem így történt, hanem megtörtént a tőkésítés, hogy nem a Orbán Viktor legjobb barátja, ugye Mészáros Lőrinc a lánya, és ugye ilyenkor szoktam idézni Bödösnek az egyik kedvenc mondását, hogy mindenki milliárdos lett, hol van a pálya a fociban, hol
1: felcsút.
2: Felcsúton még az a patkány is, amik átszaladta egyszer a vádok tetőn. Tehát aki bármilyen kapcsolatba került Orbán Viktor, milliárdos lett, és az a baj, és ez sem lenne bajom. Nem, ha tényleg az ország veje, a Tiborc ekkora talentum, ha bánom én, legyen az ővé, amit csak akkor működtesse rendesen, de nem ment. És ilyenkor, amikor ezek az óriási vállalatok, a NER, tehát Nemzeti Együttműködés rendszerében fölhízlalt vállalatok igenis vállaljanak felelősséget, ha baj van. Most lehetne megmutatni, hogy ki a Jani, nem?
1: De figyelj, most ez egyébként érdekes.
2: Nem elvárható, de ez és ahogy megemlítettem Magyar Péter a Strabagot, aki egy osztrák vállalat, ő egyből tudott lépni, mert náluk ez működik.
1: Hát van kultúrája
2: hozzá. Akkor miénk is elkezdtek kapkodni, mikor mondta, hogy hello, ti hol vagytok? És akkor most kezdenek, hogy jó, akkor hozzuk a követ, meg a fuvartájuk, meg stb. És akkor most próbál a V-híd, próbált, ugye. Na de eddig...
1: Garancsi.
2: Igen, de eddig. De miért kell ehhez? Miért kell ideig eljutni?
1: Szerinted egyébként a vejekről érdemes beszélni, mert ugye Trumpnak a vejéről egyre többet beszélnek. Most éppen a tesó, vagy a vejének a tesója vette meg a Lakerst, ami a legnagyobb sportbiznisz eddig. Vagy ott van például a Erdogánnak a veje, aki az MIT-n végzett, és állítólag a világ legjobb drónjainak egyikét rakta össze Törökországban. Már most az ő vezetésével, vagy irányításával, nem mint mérnök, hanem mondjuk ez volt a feladata.
2: Egyébként nem szabadna, hogy ez számítson. Tehát, hogyha tényleg
1: már,
2: van...
1: Már, hogy ki-e valakinek?
2: Kinek a ki-e, igen. És úgy, ez pro-kontra. Tehát engem nem zavar, ha Orbán Viktor veje és egy óriási talentum is tényleg marhára ért hozzá. Bánom én, hogy kicsoda. Kinek a ki-e? Csak vállaljon felelősséget, és adót fizessen. Tehát ne az én adómból hizlaljuk föl, aztán úgy marad, és mentem ki a pénzemet. Meg megyek ki én is, meg stb. Tehát egyelőre most ezt látjuk.
1: Hát a Mária Teréziának a férje akkor a vállalkozó volt, most ez így hülyén hangzik, hogy egymaga 20 ezer katonát állított ki, ami azért akkor nagyon nagy. Azt hiszem a rendek...
2: Na, de nem azt mondta, hogy jó, hát én nem foglalkozok az ország dolgaival, és akkor
1: hanem
2: kiállította. Tehát ezt kellene. És egyébként meg ugye most azért a követ is meghoztuk, nem abból a bátyámból, amit említette is, úgyhogy elkészül a fenék.
1: Akkor tehetem én azt, hogy nem, mert ugye most a közbeszerzés is nagy sztorik voltak a héten. Tehát vasúti híthegesztésben Mészárosék nyertek egy komoly
2: tendert,
1: ugye, a Gyesev vonalon, mert nincsen alternatívájuk, és de egyébként régebben volt a pályázat meghirdetése. Ennek szabad számítani?
2: Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy kezdjünk egy új időszámítást, pályáztassuk meg. Ha minden megfelel, és ő hoz a legjobb minőségi munkát legjobb áron, miért ne csinálhatná? Az, hogy előtte mi történt, az, ez semmilyen szinten nem befolyásolja. Attól még ugyanúgy a számonkérés és az ezzel járó büntetés, hogyha feltéve, és bár meg nem engedve, és így volt, akkor az kapja meg. De attól még induljon el. Egyébként meg ezt a MÁV hegesztési, meg javítási munkát is azért nyerte meg ugye Mészáros cég, mert nem tudom, hogy van egyáltalán másik.
1: Nem nagyon, mert ugye felbeszámolták
2: ezeket beolvasztották Sedbe.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival, ez még mindig a Szabad Péntek, és ugye ott hagytuk abba Márta Imrének a levelével, illetve korábbi levelével, és az mostani megnyilvánulásáról beszélgetünk, és itt Tamás említette, hogy jó lenne, ha politikai szempontok nem írnák felül ugye a szakmai szempontokat, és ennek kapcsán hozom ide most Márta Imrének a másik mondását, ami most az ATV-ben elhangzott, hogy az atomerőmű élén egy bukott fideszes energiahivatali elnökül, az FB élén pedig egy volt fideszes képviselőjelölt, ugye itt az utóbbi Steiner Attila, aki a felügyelő bizottság élén van, és hát azt mondta, hogy nagyjából annyit értenek az atomenergiához, mint ló a mozi egyhez.
2: Nekem ez vicces volt, ezzel levettem, de ott ugye nem illik
3: mondani. De mennyi ideig gondolkodott rajta, mert ezt tudta, hogy ezt a mondatot el fogja sütni. Tehát csak ez, olyan hasonlatot igen. Érdemes mondani, ami üt.
1: Nem tudom, igen. Egyébként most Horváth Péter János esetén ő azért energetikában elég sok időt eltöltött. Oké, hogy nem az atomenergia területén, és egyébként az megint egy másik kérdés, hogy ő hogyan lett a Paksi atomerőműnek a vezérigazgatója, de szerintem vele szemben azért nem túl méltányos az, amit ilyen értelemben mondott a Márta Imre. A másik urat nem ismerem, nem tudom, nem is tudtam utána nézni annak,
2: jó,
1: hogy...
2: A Márta Imre is volt már gyakorlatilag mindenhol.
1: Igen.
2: Is. Tehát ő a nagy túlélő közé tartozik, ő ha bukik, csak fölfelé. Tehát ott még olyan nem volt, hogy illetve az NVM éléről, ugye, de mindig olyan helyen
3: ebből
2: van,
3: ebből csak ami... arra lehet következtetni, hogy Magyarországon kevés a jó szakember.
2: Vagy ő a
1: multitalent emberek. Pakson is vannak ilyenek, vagy Pakson is voltak ilyenek, aki egyszerre volt igazgató, meg egy csomó helyen mindenféle kuratórium.
3: Én kerestem is egyébként a megoldást, meg gondoltam, hogy a gyerekeim génszerkezetét még az anyamébe szerint fogom változtatni.
1: Na.
3: De nem sikerült.
1: De visszatérve, szóval,
2: hogy... Az, ahogy te gyereket csinálsz, először gyereket tudtál csinálni, nem, hogy a géneket módosítani, hagyjad már. Vizuális alkat vagyok, ezt most beégett a retinámba. Miért szúrok ki magam? Na, mehetünk tovább.
1: Szóval, de valahol egyébként most függetlenül a Márta Imrének a szerintem nem túl ízléses, félig meddig nem túl ízléses megnyilvánulása ellenére, azt viszont gondolom, hogy egy Paksi atomerőmű élén tényleg ne politikai kinevezett legyen, hanem a Paksi atomerőmű élén egy olyan ember legyen, aki végigjárta már ezt a ranglétrát az atomerőműben belül.
3: De erről már sokszor beszéltünk, Gabi. Tehát ez pontosan csak annak a hangulatkeltése, ez a felvetés, és egyébként ehhez joga van, hogy még mi se döntöttük el, hogy milyen pozícióban milyen szakemberek kellenek, és hogyan. Tehát van, akinek meggyőződése, hogy a lojalitás a legfontosabb, főleg, hogyha ő hatalomban van, és azt a szempontot te. Mi azt mondjuk, hogy Pakson nem lenne baj, ha ért az atomenergiához, miközben egyébként nem feltétlenül előírás.
2: De régen, régen ez így volt, nem? Tehát, hogy innen ebből az alomból jöttek a vezérigazgatók is,
3: igen,
2: hogy
3: igen,
2: volt blokkügyet, és szépen, és amikor volt egy vészhelyzet, pontosan tudta, hogy működik a bicikli.
3: Ez nem egy belenkagyár. Más szempontok voltak, tehát azért nem biztos, hogy egy gyógyszergyárnak például vegyész a vezetője. És nem is feltétlenül kell, hogy ez így legyen, pedig szerintem a gyógyszer is van annyira.
2: Na jó, egy gyógyszergyárnak olyan igazgatót adnak oda, azt, hogy az aspirint ismeri meg, nem tudom, tehát annyit írt hozzá, mint én, az baj.
3: Nem tehát feltétlenül, azért, nem feltétlenül.
2: Értem, hogy
3: ha megvannak a megfelelő kompetenciák, akkor minden céget lehet működtetni. De ez lenne, hogy megvannak-e a kompetenciák, megvannak
2: kivéve,
3: a felelősségek.
2: Kivéve az atomenergiát. Azért ez nem játék. Tehát lehet.
1: Így van.
2: Tehát azért ez egy meleg pite, nem véletlen van az építésnél is ennyi szabályzat, ennyi korlátozás, ennyi mindent kell betartani. Tehát azért egy atomerőmű működtetését ne hasonlítsuk semmi máshoz. Nem azért, mert Magyarországon ez az egy van, meg ez egy mekkora sztárság, hanem azért, mert kár nagy felelősség.
3: Igen,
2: tehát itt ha valami félre megy, akkor félre ment.
3: De ez akkor is félre tud menni, látjuk az elmúlt évek szakmai...
2: De kisebb az esélye, hogyha...
3: Nem, ez a baj, hogy nem, gyerekek, pont az a baj, hogy mindig találnak olyan szakembert, aki a politikát hajlandó kiszolgálni. Azt kéne megoldani, hogy mert ilyenkor nem garancia az, hogy ő baromi jó szakember, érted? Mondjuk nekem például Amerika, nem tudom, hogy így van-e, de egyik barátom azt mondta, hogy Amerikában az atomerőművek vezetőit olyan emberek alkotja, tehát olyan emberből lehet, aki előtte egyébként atomtenger alatt járót vezetett. Már nem fizikailag,
2: igen,
3: hanem ő volt a parancsnok.
2: Na jó, hát az, de az képen
3: ez
2: volt.
3: Félkat,
2: az
3: a... De ez hogy éppen jó. Azért, mert ez még pluszban egy félkatonai szervezet.
2: Egyébként meg a
3: logikus is lehet.
2: Bocsássak, és visszakanyodva az előbb a nyilatkozatokhoz, azért az atomerőmű egy félkatonai szervezet
1: az
2: is.
1: Így van, ez is elhangzott a nyilatkozatban.
3: Erre erősítettem most rá az amerikai példával.
1: De visszatérve a megjegyzésedre, hogy szerinted az akár lehet is oké, okay, hogy nem járta végig a ranglétrát. Én viszont azt gondolom, hogy ez csoportdinamika szempontjából sem működik jól, tehát olyan emberek, tehát most ott van 2-3 ezer, mit tudom én, hány ezer ember dolgozik a paksi atomerőműben. Azok az emberek, akik értenek a szakterületükhöz, soha nem fogják elfogadni tisztelni. Azokat az embereket, igen. És tisztelni, akit oda raktak, mert nem tudom hányas számú pártagkönyve van, meg nem tudom, hogy a kinek a legjobb barátja
2: melyik
1: vagy.
2: Melyik banknak a vezére,
1: igen,
2: volt eddig.
1: Meg a minden. Nem fogja, és ez nem tesz jót egy ilyen szervezetnek. Nem
3: igen,
1: tesz.
3: Csak van egy másik dolog, ami nem tesz jót, amikor belül olyan emberek egyébként végigjárták a ranglétrát, akiknek nincsen meg a megfelelő tekintélye a saját szakmáján belül, mert nem ő a legjobb. És erre nagyon sok példát látunk, legalábbis nagyon sokszor panaszkodnak erre, és ezt viszont el kellene döntenünk, hogy ez viszont nagyon fontos lenne, hogy a belső kiválasztási rendszer és az alkalmassági rendszer itt is működjön. Mert utána, amikor hallod, hogy hogyan panaszkodnak, hogy szakmailag XY
2: mennyire... Jó, mindenkire panaszkodni, mindenkire panaszkodni.
1: Rád is rengeteg panaszkodunk.
3: Az rendben van.
2: Jó, de az jogos nem is lehet más.
3: De azt gondolom, hogy ezért nagyon sokszor volt az erőműben is olyan elvárás, éppen amiről most beszélünk, hogy a politika annyira bement, hogy végrehajtó embereket kerestek, nem pedig a legelfűbb szakembereket.
1: Jó, ebben teljesen igazad van, hogy egyébként egy ilyen szervezeten belül is megjelenik ez a fajta, hát hogy mondjam, lojalitás egy bizonyos politikai iránt, ahelyett, hogy egyébként a szakma iránt lenne valaki lojális, ez kikerülhetetlen, de még mindig szerintem több a respektje olyas valakinek egy szervezeten belül, aki benne volt, benne szocializálódott, és legalább azt a területet, amit csinált, ahhoz jó esetben ért, legyünk jó hiszeműek, de ha nem ért, na akkor jó. Persze
2: Márta,
1: ne legyen vezető.
2: Márta jön a nyilatkozatához, akkor most menjünk vissza, mert ugye azt igen. is mondta, hogy ha le kell állni az erőműnek, na az lesz az igazi nagy baj, amikor az utolsó generátor is ugye leáll, mert akkor utána fogyasztóvá fog vissza.
3: Nagy
2: fogyasztóvá fog visszalakulni a paksi atomerőmű, amit ugye újra kell indítani. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt el tudjuk kerülni, de hát mondjuk ezt nem nagyon kommunikáltak eddig se, csak azt, hogy az elég nagy baj van, és hogy 2-3 centis különbségek is számítottak a vízszintnél, akár 1 centis. Ez otthon is próbáltam mondani, nézd, ez a 2 centi, 3 centi is azért meg kell becsülni, de
3: ez egy másik. Meg abszolútról.
2: Ja, meg a nettó bruttó, de mindegy.
3: Hagyjuk ezt. Különbség.
2: Hagyjuk ezt, egy kicsit elhülyeskedtük. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon történelmi időket élünk ilyen szempontból is, és ugye olvastam egy olyan, vagy hallottam egy olyan podcastet, hogy 2026 az gyakorlatilag az energetikai válságok gyakorlatilag az. Orvosi lovas. Tehát szokták mondani, hogy ugyan, mint állati az állati orvosi ló, minden betegség, de most tényleg a kőolaj, földgáz, háború, aszály, itt így gyakorlatilag mindent. Ha ezt tudja kezelni az emberiség, akkor mindent tud kezelni. A kérdés az, hogy mit tanulunk belőle. Nekem mindig ez a kérdésem is. Ugye ez hogy tudunk-e egyáltalán tanulni belőle.
1: Jó, tudunk-e lemondani?
3: Nagy részét magunknak csináltuk. Hát nem mondom, ez az iráni-amerikai konfliktus az összes aspektussal nézve, hát annyira emberi, hogy egyszerűen az embernek...
2: De ez a Trump, hát ez gyerekek egy...
3: Hát meg szerintem a Netanyahu, tehát egyszerűen agyrém, tehát hogy az ő túlélésükről, és nem tudom...
2: Igen.
3: Gondolom én, és tényleg nem arról van szó, én a zsidókat nagyon szeretem, de azt gondolom, hogy Netanyahu egy zseniális túlélő, és ez nem biztos, hogy nekünk jó. Már hogy az emberiségnek.
1: Ebben
2: viszont Trump lezárt a frankon az ukrán háborút.
3: Azt is. 24 óra alatt
2: megoldotta.
3: Tehát jó, kellett neki 48.
1: Igen, na, viszont visszatérve még egy picit Márta Imréhez, tudom, hogy már lehet, hogy a hallgatóknak is a könyöké jön ki, de azért ebbe az ATV-s riportba volt egy pár dolog, ami szerintem még megbeszélést érdeme, vagy említést érdeme, mert hogy például azt is mondta, hogy hát azon kívül, hogyha leállt volna, ugye akkor külön kazánpark kellett volna, hogy beindítsák, és hogy ez egy borzasztóan nehéz feladat. lett volna. Hát kellhet még, igen, bár most azért azt mondják az előrejelzések alapján, hogy ugye az osztrák vízgyűjtőkön esik az eső, és egy 30 centi emelkedést várnak, prognosztizálnak a következő időben.
3: Sőt, azzal, hogy a... kéne.
1: Jó, hát...
2: Oké.
1: Okay. Aki a kicsit nem érdem, vagy hogy a kicsit nem becsülje a nagyot.
2: Ne rám nézzetek, hello. Hát, magamat kigúnyolom, ha kell, de ha más teszi, azt nem tűröm el, ugye, szirálok. Na, ott tartottunk? Ja, ott, hogy Orbán Anita, ugye a külügyminiszterünk most azért nyilatkozta, ha jól tudom, a mai napon, vagy valami napokban, hogy a szlovákok is azért normálisan állnak hozzánk, tehát nem lesz az, hogy leesik az is.

0: aki ugye pakstag, mert hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen azt vizsgálják, hogy hogyan lehet a távfűtést elvinni Paksról Pestre.
1: De szép téma.
2: Ő úgy mondta igazából, hogy a távhűtést, mert hogy Paksot azzal hűtenék, amit innen elvisznek. Nem figyeltetek?
3: Igen. Tehát az, hogy ne a Dunába kelljen.
2: Hogy ne a Dunába kelljen beletenni, legyen egy kicsit kevesebb a villanytermelés, ha jól értettem. Ez nem befele folyik, hanem akkor tulajdonképpen a távfűtés, az a paksi hűtése.
4: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Kikérte a település véleményét a kormány a dunai fenékküszöb építése kapcsán? Erről Vargyas László Duna-Szent Benedek polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető úgy fogalmazott, hogy jó kapcsolat alakult ki a kabinettel.
2: Nagyon jó kapcsolat alakult.

0: ki a kormány és köztünk, köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat. És tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást.
1: Vattyas László azt is elmondta, hogy a település polgárőrei is aktívan kiveszik a részüket a munkálatok biztosításából, ugyanis a partra érkező turistákat koordinálni szükséges.
0: A katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak-csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Beszakadt Böde Dániel combfeszítője adta hírül a Paksi FC a honlapján. Mint írták a paksiak, csapatkapitánya edzésen sérült meg. Böde Dánielre műtét és azt követően 3-4 hónap kihagyás vár, áll a klub közleményében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ahol a dunai alacsony vízállás ügyével folytatjuk a témánkat, ahogy ígértem, hogy ma reggel is lesz erről szó, és az üggyel kapcsolatban ezúttal egy paksi képviselőt invitáltunk adásba, Leber Ferencet. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, Andrea. Üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
1: Nem tudom, hogy ki az a hallgatóink közül, aki az augusztus 11-i testületi ülés anyagát esetleg a Telepaksi YouTube csatornáján visszanézte, vagy hallgatta a testületi ülést. Azért invitáltunk adásban, mert ott a testületi ülésen felszólaltál a Duna alacsony vízállása ügyében, és úgy gondoltuk, hogy érdemes ezt egy kicsit bővebben kitárgyalni, azokat a gondolatokat, amiket felvetettél. Ugye arról van szó, hogy azon a testületi ülésen terjesztette fel, illetve Heringes Anita a testület felé terjesztette fel, hogy Magyarország kormánya felé egy levéllel, egy felterjesztéssel éltek a Duna alacsony vízállását érintő kérdésekben. A felterjesztő Barnabás István volt, és ugye arról szólt a felterjesztés, hogy kéritek a magyar kormányt, hogy mindenképpen vizsgálja meg az atomerőmű hosszú távú hűtővíz ellátásának lehetőségeit, ennek során a korábban kidolgozott szakmai anyagokat is tekintse át. Egyébként pont másnap volt ugye itt Pakson kihelyezett kormányülés, amikor bejelentették, hogy dunai fenékküszöböt fognak építeni. Ezt akkor még nem tudtuk. Viszont azon a testületi ülésen felszólaltál, és azt mondtad, hogy bár mindenképpen örülsz ennek a felterjesztésnek, azért van egy-két gondolat, amit szívesen megosztasz.
2: Igen, azt kell ezzel az egész történettel kapcsolatban látni, hogy nyilván a paksi atomerőműhöz is kapcsolódik, és a jellegi fenékküszöb építési munka az egy nagyon fontos elem ennek a történetnek. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy le a kalappal is minden tiszteletem ebben a folyamatban minden résztvevő előtt, illetve minden résztvevőnek, de itt, és különösen a Duna tekintetében Magyarország élhetőségéről van szó. És nagyon látszik, hogy az elmúlt két évben olyan erősen változott meg az éghajlat, hogy olyan tabuk törtek meg mind a folyóink, mind a talajvizeink tekintetében, és mind a paksi atomerőmű tekintetében, ami 100 éves átlagot dönt, és amire a szakemberek csak jóval később számítottak. És ha már egyszer ebben benne vagyunk, akkor a helyzet komolyságának megfelelően kell a kezelési módokat is felvázolni a jövőre nézve. Ugye ezzel kapcsolatban nemrégen az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szolna Botond úr, és őt idézem, azt mondta, hogy ez a jellegi fenékküszöb beavatkozás, ez egy nagyon szükséges dolog a paksi atomerőműnek, de a Duna, a folyóink és Magyarország élhetősége szempontjából ez csak egy sebb tapasz, egy nyílt lábszárcson törésen.
1: A beszélgetés elején kellett volna, bocsáss meg, hogy megszakítalak, a beszélgetés elején kellett volna megjegyeznem, de engedd meg, hogy most mondjam azt, hogy bár paksi képviselőként invitáltunk adásba, de azért szakembere is vagy a területnek, hiszen 88-tól 2012-ig a paksi atomerőműben dolgoztál, 12-től 22-ig a Paks 2-nél voltál, a paksi atomerőmű igazgatóságának tagja, 10 évig a reaktorosztály vezetője is voltál, úgyhogy nem véletlenül van véleményed szerintem, ami pedig Szalma Botondot illeti, ő a Mahart korábbi vezérigazgatója volt.
2: Igen, számos előadása található meg az interneten, mindenkinek ajánlom, aki a témába szeretne elmélyülni, és nem a zöld, illetve álzöld kapcsolódó teóriákat akarja nap mint nap olvasni az interneten, akkor ha mondjuk úgy, ha valós forráshoz akar nyúlni, akkor javaslom Szalma Botond előadásait, de ezen kívül számos vízügyi szakember írja le egyébként, hogy ha egyszer egy folyót elkezdtek meglépcsőzni, akkor azt végig kell lépcsőzni, mert különben olyan következményekkel fog járni a folyónak a helyzete, mint amilyen például Magyarországon a Dunái. A Tiszáról is beszéltünk egy kicsit később, mert vannak érdekes analógiáim, de ebben most nem mennék azonnal bele. Ami nagyon lényeges, hogy a 11-i testületi ülésen igyekeztem egy egyszerű általános iskolában tanult fizikai elvet elmagyarázni. Amikor Tuba János tanító úr fizika órán elmagyarázta nekünk, hogy a közlekedő edények elve az hogyan működik, akkor én ezt eléggé igyekeztem úgy megtanulni, hogy később ez másra is alkalmazható legyen. Ugye is mérnök emberként rájöttem, hogy a Dunára, illetve a talajokban levő talajvizek szintjére, ez pontosan nagyon úgy alkalmazható, mint ahogy bemutatták ezt fizika órán, amikor két üvegcsőben a szint változását tudtuk lekövetni úgy, hogyha az egyikben lecsökkent a szint, akkor a magasabb vízoszlopú ágból átömlik a alacsonyabb vízoszlopúba a folyó, vagy pontosabban a víz. Na és ugyanez zajlik le a Duna, illetve a környezetében levő talajvizekkel is. Akkor, hogyha alacsony a Dunában a víz, akkor sok-sok négyzetkilométerről a talajvíz az igenis igyekszik a alacsonyabb pontra a mederbe, és mivel a Duna medre az elmúlt időszakban, ez egyébként egy 60 éves statisztikával található meg az interneten, körülbelül 2 métert mélyült. Ez azt jelenti, hogy sokkal alacsonyabb szintre futnak ezek a talajvizek, és sajnos a statisztikák szerint az elmúlt időszakban, de akár évente is, 1-2 balatonnyi vizet kitárolunk a Fekete-tengerbe a talajvizeinkből. Na, ezt próbáltam a 11. ülésen elmondani. Ja, és még annyit, hogy ez a Tuba János fizikatanító úr, ez egyébként az a 1956-os nemzetőrség parancsnok, akit ezért a tevékenységért utána rendesen meg is hurcoltak. Nekünk volt szerencsénk még fizika órán hallgatni az ő elbeszéléseit.
1: És nagyon sokakat tanított, és erre még nagyon sokan emlékeznek szerintem. Így Pakson, köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Igen, emlékszem erre, hogy a közlekedő edényekkel kezdted a felszólalásodat, és alapvetően egyébként nagyon sok minden érdekes dolgot és fontos dolgot felhoztál a megszólalásodon belül. Nem csak arról beszéltél, hogy a vízmegtartás mennyire fontos Magyarországon, ezt ugye sokan pedzegették az utóbbi hetekben, hanem valóban arról is, hogy elsősorban azt szorgalmaznátok ti is, és te is, mint szakember, hogy a hosszú távú megoldás legyen meg az atomerőmű számára.
2: Igen, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a Fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építeni egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen. Uh-huh. És akkor analógiaként hadd mondjam el, hogy jelenleg Szerbiához tartozik, akkori Jugoszláviában török becsén építettek egy duzzasztó művet, amitől 108 folyamkilométerre, és azért mondom folyamkilométerben, mert meglehetősen kanyargós a Tisza Szegedig, de még 108 kilométerre Szegeden is érezhető a hatás ennek a duzzasztó műnek, és hiába volt ez a nagy szárazság Magyarországon, Szegeden egy bizonyos szint alá nem tudott a Tisza csökkenni. Akkor, amikor mindenki arról panaszkodott, hogy Szolnokon már kiszárad a Tisza, Szegeden akkor is egy stabil vízszint volt ennek a nagyon távol levő duzzasztó műnek a áldásos tevékenységeként. Ezt egyébként az 1970-es években még a Titói Jugoszláviában építették, de ez egy nagyon jó vízrendezési lépés volt. Na, hasonlókat kéne a Dunán is meglépni, és vannak szakemberek, akik évtizedek óta hajtják és támasztják alá tényekkel ennek a szükségességét. Az egyik közülük pont Szalma Botond, akit az előbb említettem. De sajnos 1984-től, amikor a Dunakör megalakult és sikeresen megtorpedózta ugye a Dunakanyarban az első vízlépcső megépítését, aminek ugye a kárát hosszú évtizedekig és a kártérítését fizettük is, sőt, ha jól olvastam, akkor 19-től, miután ugye a szlovákokkal sikerült egy megállapodásra jutni, ismét fizetjük jelen pillanatban feléjük a kártérítést. Na szóval, hogyha ezt a vízlépcsőzést meg sikerülne oldani, akkor egy nagyon fontos tényezőhöz jutnánk el, mégpedig a talajvizeink szintjét meg tudnánk úgy emelni, hogy legyen mindig víz, ami elpárolog a talajból. Korábban én sem ismertem ezt a tényt, de most már tudom, hogy a légköri asszály jelensége az mitől függ, és az pont ettől tud kialakulni, hogy nincs már a talajban olyan víz, ami el tud párologni, mert egyszerűen eltűnt már a talajvíz. És a szakemberek azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha van, ami párologjon a talajból, akkor 2-3 fokkal is alacsonyabb lesz a környezeti hőmérséklet, és nem tudnak ilyen 40 fokos napok kialakulni. Ugyan nyilván nem fogunk annyira örülni, hogyha 37 fok lesz, csak, de az mégiscsak kellemesebb, mint 40 fok. És valami módon el kell érni, hogy újra a hozzánk beérkező vizeket, azokat itt tartsuk. Körülbelül ez az, amit szerettem volna elmondani.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en. Oh, I leave quite an impression.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan átlag állampolgárok sem értik, vagy értjük, hogy mondjuk egy folyami fenékküszöb és egy duzzasztó között mi a különbség. Nyilván értjük, hogy kivitelezés nagysága, vagy az várható ára is, abban is jelentős különbség van, de tehát, hogy mondjuk miért nem rögtön azt a döntést hozta a kormány, hogy a fajszí vízlépcsőt építsük meg. Tehát,
2: hát hozhatott volna az előző kormány olyan döntést is, hogy nem épít Kalocsa és Paks között hidat, sőt Mohácsnál sem épít hidat, hanem vízlépcsőt épít. És azon át lehetett volna járni a folyón is, mert ugye minden ilyen vízlépcsőn fölül van egy híd gyakorlatilag.
1: Milyen jó ötlet. Oké, reméljük, hogy ez ott van az előzetes ötletek között. És engedd meg, hogy felemlítsem azt is, hogy még Magyar Péter miniszterelnök ugye többször hangsúlyozza az előző kormányok felelősségét a tekintetben, hogy mondjuk a várható alacsony dunai vízállás kapcsán nem lett hosszú távú megoldása még az atomerőműnek. Te ezen a bizonyos testületi ülésen szó szerint azt mondtad, hogy az elmúlt években, tehát hogy volt szakmai koncepció a hosszú távú megoldásra a szakma részéről, de a zöld szervezetek, idézlek, ellehetetlenítették a legészszerűbb megoldásokat is.
2: Igen, itt van egy olyan mítosz, és ez is gyakorlatilag a Dunakörtől és a Dunakanyartól indul, ugye a bős nagymarosi vízlépcső megépítésének az ellehetetlenítésétől, hogy olyan beavatkozásokat szabad csak tenni a Dunában, amelyek nem bolygatják meg a hordaléklerakást, meg a különböző élővilág elemek, élő flórák, faunák életviszonyait, és leginkább ugye arra hivatkoznak, hogy a mellékágakban a különböző növények és állatok azok nem tudnák elviselni ezeket a beavatkozásokat, és ehhez kapcsolódik a Natura 2000 különleges védett státusz, amely végig a Duna mentén gyakorlatilag nagyon megnehezít mindenféle beavatkozást. De előbb vagy utóbb Magyarországnak is szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy az élhetőség feltételei, illetve a környezetvédelmi szabályok, ezek erősen ütköznek, és valakinek ebben a kérdésben igenis a sarkára kell majd állni, és döntéseket kell hozni. Egyébként ehhez kapcsolódóan nagyon elgondolkodtató az az ötlet is, hogy Budapest fűtéséhez Paksról egy méter átmérőjű távvezetéken végig a Duna partján vigyünk el meleg vizet. Ez végig Natura 2000 szabályoknak a sértésével járna, amit a jellegi zöld szervezetek biztos, hogy megfúrnának, és nem hagynának végrehajtani. Tehát aki ezzel az ötlettel például előállt, az biztos, hogy soha nem szembesült azzal a fogalommal, hogy Natura 2000. És a Paksi atomerőmű, illetve a Paks 2 létesítése során is ez az egyik tabu kulcs szó volt, ami nagyon sok tervezett objektumnak a jövőjét azt teljesen megakasztotta, talán ez a legjobb szó rá.
1: Köszönöm, hogy megemlítetted ezt a Paksról, szállítsuk el a Budapestre a hőt, a Paksi atomerőműben termelt felesleges, idézőjelbe hőt, mert ezt egyszerűen nem értjük mi paksiak, tényleg nem értjük, mert hogy azt értjük és tudjuk, hogy ugye a lakótelepet ellátja hővel.
2: Turbina megcsapolásról elvett gőzzel fűtve a lakótelepet fűtőközeget.
1: Igen.
2: Tehát nem maradványhő, hanem turbina megcsapolásra elvett gőz.
1: Ez fontos tisztázni.
2: Ezzel fűtünk meg hőcserélőket, amivel szállítjuk a szükséges melegvizet.
1: És akkor azok szerint, akik Budapestre szállítanák, még van annyi, hogy még Budapestre is lehetne szállítani? Ha van annyi, akkor szállítsuk Bölcskére, vagy Madocsára.
2: Mindent meg lehet oldani mérnöki gondolkodással, de hogy megéri-e, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez szerintem olyan többletköltséggel járna, amit nehéz elképzelni egyszerű számítások alapján.
1: Igen. Ami a zöld szervezeteket illeti, egyébként többek között arra is tettél utalást ezen a bizonyos augusztus 11-i testületi ülésen a felszólalásodban, sőt, nem utalást, konkrétan megemlítetted, hogy mondjuk az is egy érdekes kérdést vet föl, úgy véled, hogy az Energia Klub képviselője lett a Paks 2 felügyelőbizottságának. Az elnöke dr. Bart István Lászlóról van szó, aki klímapolitikai szakértőként ismert, és te úgy fogalmaz, hozzá kell tegyen, más is fogalmazott már így, hogy az elmúlt években, évtizedekben kimondottan atomenergia ellenes felszólalásai voltak.
2: Igen, itt ugyanezen a helyen, ahol én most részt veszek ezen a riporton, Cseh Tamás képviselő úr azt mondta, hogy valóban az illető úr helyettes államtitkár lett a minisztériumban, és energetikai ügyekkel foglalkozik, viszont paksi atomerőműhöz nem lesz köze, emlékszem erre a riportra, és ezért is figyelemre méltó, hogy egy olyan szervezetnek az egykori társelnök, aki évtizedeken keresztül antinukleáris politikát folytatott, ráadásul mindenki tudja, hogy ez a szervezet 85-90%-ban, legalábbis az internet szerint, külföldi szponzorálásban részesül. Most gyakorlatilag a megmondó szervezetté válik a paksi atomerőm, illetve leginkább a Paks 2 vonatkozásában.
1: És mit gondolsz, miért az ő személyét választották?
2: Itt csak találgatásokra van lehetőség, tehát én különösen paksi képviselőként nem gondolom, hogy ebben véleményt kéne, hogy nyilvánítsak. Én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez nagyon elgondolkodtató.
1: Hát majd Bart István Lászlót meghívjuk ide a Paks FM stúdiójába, és megkérdezzük, hogy egyébként hogy látja jelen pillanatban egyáltalán Magyarországot a nukleáris energiatermelés tükrében. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy pár szót beszélgetni, tehát ami a mostani dunai fenékküszöb építését illeti, annak te is, mint atomerőműves szakember örülsz, viszont továbbra is a paksi képviselőtestülettel úgy gondoljátok, hogy képviselnetek kell, hogyha jól értettük a testületi ülésen elhangzottakat, és ott Heringes Anita ezt, polgármester asszony ezt hangsúlyozta is, hogy Paksot, a Pakson élőket, a Pakson élő atomerőműben dolgozókat is képviselitek nyilván, és úgy gondoljátok, hogy fel kell szólalni ez ügyben, tehát úgy gondoljátok, hogy a kormány felé továbbra is azt kell képviselni, hogy a fenéküszöb mellett a végleges megoldásnak előbb-utóbb meg kell születnie.
2: Igen, a sajtóban jelen pillanatban végleges megoldásnak ez a fenékküszöb jelenik meg léptennyomon, de ez Paks számára jelenthet végleges megoldást a Paks egy összes blokkjának a visszaindításához, viszont az előbb elmondott magyarországi élhetőségi viszonyokhoz, ahhoz, hogy a szőlőim ne száradjanak ki teljesen, ugye már pedig tudjuk, hogy milyen mélyről szívja gyökereivel a talajvizet a szőlő. A tavalyi és idei évben óriási tőkeveszteséggel számolok, és én nem szeretném ezt így folytatni. Ez az én személyes motivációm, és nyilván egy borász közösség egyik vezetőjeként bátran mondhatom, hogy nem csak az én motivációm, hanem sokunké, de Magyarország élhetőségét sok szempontból meg lehetne fogalmazni, és ehhez mindenképpen szükséges lenne, hogy megtartsuk a vizeinket.
1: Tehát a magyarországi víz megtartás miatt lenne fontos akár az a bizonyos fajszi vízlépcső. Hát ez a fajszi vízlépcső is már annyiszor elhangzott itt nálunk és máshol is, adásban, hogy azt gondolom, hogy ez is megér egy külön műsort. Azt gondolom, hogy meg kell ígérjem a hallgatóknak, hogy ezt is megpróbáljuk valahogy elővenni szakértők megszólaltatásával. Jó lenne megismerni, hogy az hogy is néz neki, meg hogy egyáltalán mikor születtek meg a tervek és egyebek. Jól van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
1: Leber Ferenccel, paksi képviselővel beszélgettem a dunai alacsony vízállás ügyében az augusztus 11-i testületi ülésen való felszólalása kapcsán, és akkor még egyszer 1988-tól egyébként már hőfizikus mérnökként, nem mellesleg külkerközgazdász is Ferenc, az atomerőműben dolgozott a Paks 2-nél is 10 éven keresztül, tehát ilyen értelemben szakértője is az atomenergetikának, de mint most paksi képviselő volt a vendégem.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett következő vendégem, Pincési Ágnes, a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola frissen kinevezett igazgatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Augusztus 16-ával veszed át majd az iskola vezetését. Először is gratulálunk a kinevezéshez. Köszönöm. Mennyire érintett váratlanul, vagy hogy mondjam, tehát hogy mennyire gondoltad te azt, hogy te leszel az igazgatónak kiválasztva, és nem más?
2: Kétesélyes volt azért ez a döntés, úgyhogy izgatottan vártuk, a tantestületem is, én is, de nem voltam biztos benne az utolsó pillanatig.
1: És milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy te kaptad meg ezt a lehetőséget?
2: Mondok egy szokatlan dolgot, megkönnyebbülés.
1: Tényleg? Igen. Na, hát ezt fejtsd ki,
2: hogy kérlek. Vége van, hogy döntés született, hogy én leszek a felelős, és hogy amit megálmodtam, azt most megvalósíthatom.
1: És egyébként most tételezzük fel, hogyha nem te kaptad volna, akkor milyen szájízzel tudtál volna együtt dolgozni a későbbi igazgatóval?
2: Nehéz ügy, mert személyesen ismerjük egymást gyerekkorunk óta. Tanítottam mind a két gyerekét. Tehát vannak közös barátaink. Úgyhogy olyan szempontból nehéz lett volna, hogy ő kívülről érkezik, míg én azért belülről, és belülről más lát az ember.
1: Aha, értem. Na, de hát nem így történt, mert végül is ugye te kaptad meg a bizalmat, és meddig is 2000, mert most mi van? 5 évre, ugye?
2: Így
1: öt
2: van,
1: évre. Szóval jó sokáig még. Igen, akkor van idő arra, hogy megvalósítsd az elképzeléseidet, amiről mindjárt beszélni is fogunk, de előtte még egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi vezetett téged a pedagógusi pályára.
2: Családi tradíció, aminek nagyon-nagyon-nagyon sokáig ellenálltam. Édesanyám, édesapám is pedagógus volt, ugyanebben az iskolában, mind a ketten innen mentek nyugdíjba. És egy darabig én ellenálltam, hogy minden leszek, csak tanár nem, és akkor ugye a gimnázium utolsó évében mégis fordult a kocka.
1: És ezt minek tulajdonítod? Tehát, hogy minek tulajdonítod magát az ellenállást, és minek tulajdonítod a változást?
2: Belülről látni ezt a szakmát, úgyhogy mind a két ősöd az, azért elég nehéz. Tehát én tudtam, hogy ez mekkora áldozat. Sokszor, tehát például édesanyám órákon keresztül írta elő a füzeteket a 7 pettyes katicákkal az elsősöknek, apukám pedig régen úttörő vezető volt, és az egész megyére kiterjedő szervező feladatokkal járt, úgyhogy ez egy nagyon sok szabadidőt is igénylő pálya. És úgy éreztem, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezt akarom csinálni.
1: Aha, értem. És akkor a változás, a fordulópont, az volt valamilyen eseményhez köthető, vagy
2: nem,
1: csak
2: azt
1: úgy egyszerűen?
2: Eljött az a pillanat, hogy mi más lehetnék.
1: Aha, ja, értem, oké. Jó, és akkor az lettél, és mióta is tanítasz?
2: 1999 óta, tehát egy évezreddel ezelőtt kezdtem. úgyhogy elég régóta. És érdekes módon, amikor lekértük a szolgálati éveimet, ugye a pályázat beadásához, akkor kiderült, hogy én mindig is itt dolgoztam. Pedig helyileg Németkérán kezdtem, majd a Dunakömlődi Általános Iskolába folytattam, és az összevonások valahogy úgy érintették ezt a három intézményt, hogy ez végül egy.
1: Az, hogy intézményvezetőnek jelentkeztél, az saját ötlet és ambíció volt, vagy a kollégáid ambicionáltak, hogy jó lenne, ha jelentkeznél?
2: Az elődöm ambicionált. Én nagyon sokáig ennek ellenálltam, és mindig közöltem, hogy a legkényelmetlenebb szék ebben az iskolában az igazgatóé. Míg egyszer pontosan emlékszem a pillanatra, amikor Antoni Edit mellém ült a tanáriban a számítógép mellé, és közölte, hogy én nem véletlenül küldök neked e-maileket a továbbképzésekről a vezetőképzőre. Te meg kidobod őket csak úgy a szemétbe, hanem Ági, nyugdíjba fogok menni, és kell valaki, aki olyan régóta van itt, olyan régóta látja, benne van a vezetőségbe, és ismeri annyira, és szereti kellőképpen ahhoz, hogy beálljon ebbe a feladatba. És akkor én hazamentem, megbeszéltem a férjemmel, hogy mi lenne, ha, és elkezdtem gondolkodni, és ott elvesztem. Mert beleszerettem abba a gondolatba, abba az álomba, amit elképzeltem, hogy milyen lenne az én iskolám. És onnantól vége volt ennek, onnantól már az összes energiámat erre fordítottam.
1: Na és milyen lenne a te iskolád, hogyha össze kellene foglalni?
2: A programomban ezt az életiskolájának neveztem el, ugyanis én mindig a fordítva gondolkodom, tehát a vég felől a kezdethez, és én azon gondolkodtam, hogy a mai világban mit tudnánk adni a gyerekeknek, ami tényleg hasznos. Ugyanis olyan gyorsan változik a világ, olyan gyorsan változik a technológia, olyan eltérő körülmények között kell helytállniuk ezeknek a gyerekeknek, hogy igazából maga a tananyag az kevés. Az lehet, hogy nem is annyira fontos.
1: Sőt, ezt akartam mondani, hogy egy része lehet, hogy ki is dobható.
2: Nem biztos, hogy kell tudni a hagyma minden egyes gyökérének a kis nüansznyi dolgait, nem biztos, hogy kell tudni, hogy mire gondolt a költő. Inkább azt kell elsajátítani, hogy nagyon gyorsan tudjunk alkalmazkodni a változó körülményekhez. Hogy úgymond reziliensek legyünk, hogyha fel is borul a rendszer, nagyon gyorsan helyreállítsuk a lelki nyugalmunkat, békénket, hogy megtanuljunk egymással élni, együttműködni, kreatívnak lenni, és legyőzni a mesterséges intelligenciát a természetessel, és ez nagyon fontos, és az egész programot arra építettem, hogy ennek megfeleljünk. Tehát, hogy a gyerek többet tanuljon, mint maga a tananyag. A tananyag az fontos, az egyfajta építőkő. Ez olyan, mint az izmok edzése, hogy saját testsúlyunk vagy a súlyzó nélkül nem tudjuk edzeni. Tehát az agyunkat se tudjuk a tananyag nélkül, annak az elsajátítása nélkül edzeni. Szükség van rá, de hogy az éppen micsoda, az majdnem mindegy. Sokszor, főleg nyolcadikosoknál én magam megkérdezem, hogy melyik művet szeretnék olvasni, és bedobok 3 címet, és akkor ők választhatnak. Mert igazából mindegy, hogy Kosztolányi lesz-e, vagy éppen Juhász Gyula, mert mind a kettőből tanulhatnak.
1: Ez abszolút így van, és nagyon szimpatikus egyébként, amit most így megfogalmaztál filozófiaként, mert tényleg azt látja az ember, hogy nagyon sok olyan dolgot tanítanak az iskolában, ami jelenleg nem reflektál arra, ami a gyerekek igénye, ez pedig a gyakorlati tudás. Én úgy veszem észre, mert hogy otthon nem tanulják meg általában a gyerekek, és mondjuk, ami még 20-30 évvel ezelőtt igaz volt, hogy egy meglehetősen jó gyakorlatias tudást hoztak a gyerekek az otthonról, az ma már szerintem nem igaz, és ezért nagyon fontos, hogy bizonyos elméleti dolgokat, amik, hát hogy mondjam, tehát a definíció, tanulás, magolás, stb. Dolgokat, azt hagyjuk el, viszont hozzuk be a gyakorlati dolgokat, és egyébként akkor az elméletet is könnyebben meg fogja érteni.
2: Valójában pedagógiai kutatások bizonyítják, hogy az iskolai tananyagnak a 20%-a marad meg. Tehát gyakorlatilag 80%-a kukába kerül, viszont ha a gyerek megtanul tanulni, az már jó. Ha megtanul együttműködni a társaival, kifejteni a véleményét, kiállni a véleménye mellett, és azt képviselni, az már az egész életében szükséges lesz. Ehhez viszont tényleg el kell ezeket sajátítania. Úgyhogy ez rendkívül fontos az én megítélésem szerint.
1: És hogy tudod ezt összeegyeztetni a nemzeti alaptantervvel? Tehát ez a kettő dolog nem üti egymást?
2: Igazság szerint, hogy hogyan tanítunk meg valamit, az ránk tartozik. Azért abban a nemzeti alaptanterv is megengedő. Tehát a módszer az a tanártól függ, az a pedagógus dolga. És elődeim közül az egyik mondta, hogy egy értelmes gyereket egy értelmes tanár bármilyen módszerrel meg tud tanítani.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Folytatjuk azzal a kérdéssel, amiben kíváncsi vagyok itt az életképes táboros gyerekek véleményére, hogy lehet-e, szabad-e hazudni, hogy ne bántsunk meg valakit?
2: Nem szabad hazudni.
1: Farkasdi Martin azt mondja, hogy nem szabad hazudni, semmilyen körülmények között nem szabad hazudni. Többiek, van esetleg ellenvélemény?
3: Azt mondom, hogy szerintem lehet azért hazudni, hogyha valakit ne bántsál meg. Tehát valaki mondjuk csinált egy levest, ami teljesen sótlan és nem finom. Megkérdezik, hogy kóstold meg, és mondd, és kell mondani neki, hogy finom-e vagy nem, és akkor megkóstolod, de azt mondod, hogy egyébként finom lett, és utána mondjuk beleszólsz egy kis jót, amikor mondjuk kimegy.
1: Aha, de mi van akkor, hogyha ő akkor ennek a hatására azt gondolja, hogy jól főz, közben nem, és más ugyanígy megkóstolja, és másnak se ízlik, nem? Nem lehet, hogy akkor mondjuk, hogyha igazat mondanál neki ebben az esetben, akkor...
3: Akkor megbántódna biztos, főleg, hogyha
1: biztos?
3: Nem.
1: Biztos? Tuti? Ti megbántódnátok, ha valaki megmondaná, hogy nem jó levest főztetek? Vagy egy kicsit legközelebb sózzátok meg jobban?
4: Hát inkább Ádám mondja meg, mint hogy ne tudjunk róla, és azt gondoljuk, hogy mindenkinek így tök finom.
3: Aha. Nem bántódnak meg, de biztos van, aki ettől megbántódik, főleg az ilyen sértődékeny ember.
1: Várjál, vagy a mikrofonba, Vince, vagy a mikrofonba mondjad, vagy pedig...
2: Mondjuk én inkább tanulnék belőle.
1: Tanulnál belőle? Na, ez tök jó. Ki az, aki azt mondja, hogy ahogy neki is az őszinteség fontosabb lenne? Ki az, aki felteszi? Tegyétek fel a kezeteket, majd én megszámolom és elmondom itt a hallgatóknak, akik most nem láthatják, hogy ki az, aki felteszi a kezét. Ki az, akinek az őszinteség számít? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajaj, szinte minden kéz. Akkor most azt tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy inkább ne mondja meg az igazat. 1. Jó, 2. Igen? 2. 2 azt mondja. Na, akkor levitte, jelentkezel. Mit szeretnél mondani? Mikrofonba.
5: Az, hogy lehet, hogy ilyen esetben mondjuk a őszinteség nagyon számít, de például egy olyan esetben, hogyha születésnapi ajándékot szeretnél venni valakinek, és akkor a illetővel veled akar jönni, mondjuk a plázába, ahol veszed a születésnapi ajándékot, és behazudod neki, hogy másnak veszed az ajándékot, hogy meglepetés legyen neki.
1: Aha,
5: az
1: értem.
5: Az lehet egy olyan eset, amikor ez elfogadott, ez a hazugság.
1: Aha, értem.
6: A kegyes hazugságok, ezek elfogadhatóak, amikor...
1: Igen.
6: Az ő javára hazudunk, hogy nem a sajátunkra, hanem az övé.
1: Értem. Várjatok, a mikrofont ne fogjátok, mert akkor elkezd rezegni, jó? Tehát akkor mindenki, a Martin az majd ott, vagy Martin, te majd ott a kicsiknél beszél
4: egyébként
1: vele, jó?
4: Egyébként, amit a Levi elmondott, az konkrétan az előbb beszéltük kint.
1: Aha.
4: Így zene alatt,
3: egyébként úgyhogy... A sértődékeny emberek, akik mondjuk vannak olyan sértődékeny emberek, akik a legkisebb kis olyan, hogy hát egy kicsit sótlan, ha már kiviharzanak a szobából, ilyen és beidegesednek, hát azoknak inkább jobb hazudni, mert a méhekből elég nehéz visszafordítani az embereket, aki meg eléggé sértődékeny, az duplán nehéz visszafordítani a méhekből, amit egyébként elő lehet állítani egy olyannal is, hogy szerintem van ennél, hogy csináltál ennél jobb hajzot mondjuk.
1: Aha, figyelj Robi, te szerinted fontos vagy? Kellenek azok az emberek az életünkbe, aki sértődékeny és akivel nem lehet őszintén beszélni?
7: Így nem kéne, de ha mondjuk egy kicsit te is egy kicsit te is így hozzájuk kapcsolódsz, akkor már minden tökéletes.
1: Aha.
7: Ha ők egy
1: dékenyek, igen?
7: Dékenyebbek, akkor is lehet velük barátkozni.
1: Aha, értem, akkor is lehet velük barátkozni.
7: Sincs baj.
1: Aha, értem.
7: Kapcsolódik el velük.
1: Jó, oké. Na, akkor a Zorka és Dorka, itt most hátom meg a Flóra, lépjetek légy szíves előre. Fiúkat meg arra kérem, hogy lépjenek egy picit hátra, hogy a csajoknak legyen helye. Na, nézzük, kinek mi a véleménye, Dorka. Neked például mi a véleményed erről a kérdésről?
8: Szerintem mondjuk, ha valaki megsérül, és ezt nem mondjuk el valamelyik másik rokonnak, hogy nehogy megijedjen. Aha. Olyat lehet, mert lehet, hogy nagyon megijedne, hogy nagyon nagy baja lett, és jobb, ha azután mondjuk el, hogy már jól van.
1: Aha, értem. Oké, köszi. Flóra, te szabad hazudni, hogy ne bántsunk meg, vagy ne ijesszünk meg másokat?
2: Hát...
1: Igen, mondjad, mondjad.
2: Szerintem hazudni nem annyira szabad, vagy nem annyira kéne, hanem mindig az igazat kéne elmondani.
1: Uh-huh. Akkor is, hogyha ezzel megbántunk valakit, igen. Mert ő abból tanul, azt gondolod?
2: Hát tanulhat is, de meg is sértődhet, de akkor el kell mondani neki, hogy amúgy, ha hazudott volna, vagy hazudottam volna neki, akkor mi történt volna.
1: Aha, oké, jó, köszönöm. És akkor még Zorkát meghallgatjuk. Áki, te még nem is mondtad el, még akkor Ákit is, oké? Zorka?
9: Én nekem fogalmam sincsen, mert
1: nehéz
9: hogy
1: kérdés.
9: Ha hazudok neki, akkor az nekem fáj, mert hogy én hazudtam, uh-huh. Viszont hogyha nem hazudok, akkor az neki is fáj, meg nekem is fáj, mert hogy megbántottam.
1: Aha, értem, értem. Hát igen, nehéz ez a kérdés, nehéz állás foglalni. Na, akkor Áki, te hát, vagy most itt a...
10: Lehet, hogy nem kéne hazudni, mert így legalább tud belőle tanulni.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Fontos lépés.

0: és a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne? Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a Paksi Atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
1: Ugye az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos, és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Dunaszakasza rendezve legyen.
0: Igazgatási szünetet tart a kajdacsi önkormányzat, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. A legközelebbi munkanap augusztus 24-e hétfő.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Your husband is coming.
1: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
2: Következő vendégem bizony 5 darab saját kézzel készített bölcsőt adományozott a Tolna vármegyei Balassa János Kórháznak. A stúdióban Bárdos Zoltán. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát akkor kezdjük onnan, hogy honnan jött az ötlet, és miért pont a Balassa János Kórháznak adományoztad a bölcsőket?
3: Hát mindenféleképpen köszönettel szeretném kezdeni ezt a kis beszélgetést, főleg itt, hogy a rádióba bejöhettem, és én közösségi médiában is soha nem szerepeltem, ez egy nagyon nagy dolog számomra. Köszönöm meg, hogy ilyen érzékenyek vagytok egy ilyen jó célra, észrevettétek ezt a Balassa János Kórház Facebook oldalán, és tényleg, hogy kíváncsiak voltatok rá, nagyon szépen köszönöm. És a köszönetnyilvánítást még folytatni szeretném, mert nem volt módon még. Nagyon köszönöm szintén a Szekszárdi Balassa János Kórház szülésznőgyógyász osztályának, hogy azzal a kedvességgel fogadták az adományomat, ami tényleg nagyon megható volt. Kollégáim mutatták, mert én sajnos nem vagyok rajta Facebookon, azt a kis videót, ahol egy tüneményes kis újszülött fiút is betettek, egy kis babát a bölcsőbe, tényleg megható. Utoljára akkor örültem ennyire, amikor a saját unokáim születtek, úgyhogy nagyon köszönöm, és aztán láttam a rengeteg embert, hogy több ezer ember ezt látta, és kommentelte, tetszést nyilvánított, nem volt még ilyesmiben részem, úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadtam az egészet. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. És akkor a kérdés, hogy is van, Gabi?
2: Hát, hogy jött az, hogy bölcsőt adományozott, és miért pont a Balassa János Kórháznak?
3: Hát viszonylag hosszabb a történet. Én elvégeztem jó régen egy iskolát, volt még Budapesten, lehet most is van egy faműves szakon, ez a Népi Mesterségek és Művészeteknek a középiskolája, és ezt a csodálatos szakmát én ezt kitanultam, és ott még mindig emlékszek az igazgatónőre, az már meghalt azóta ő, aki mondogatta ott nekünk a különböző szakmáknak, mert volt ott bőrös, kosárfonó, nyerges, csipkés, minden faműves, hogy próbáljuk kitalálni, hogy mi az, ami az embereket érdekli, mit készítsünk a mai világban, ezek a kézműves szakmák nagyon-nagyon-nagyon, hát nem keresettek, a műanyag világot élünk nagyon, és én is kerestem ezt a dolgot, a fát nagyon szerettem feldolgozni, és rengeteget spekuláltam, hogy mit lenne értelme elkészíteni. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, egy fél napig tudnék, de most nyilván nem ez a cél. A bölcső volt az, ahova oda jutottam, hogy egyrészt nekem a kreativitásom, tehát hogy mégiscsak egy ilyen kis bútort, egy élő szerkezetet készítek, amivel asztalos tudás is szükséges, és vannak rajta olyan felületek, amikbe ki tudok bontakozni, mintákat tudok rá készíteni, mindent kézzel csinálok. Tehát szakmailag is egy nagyon szép kihívás a bölcső és a cél. Szerintem a cél a legjobb, mert a mai világban nincs annál jobb, mint babát látni egyáltalán, vagy gyermekeket. És a bölcső, nem véletlenül születtek az őseink bölcsőbe, sokkal, de sokkal jobb, mint a mai, hát művé váló világban ezek a nem tudom én ikás kiságyak, meg egyéb dolgok, nem bántva ezeket a dolgokat, de a bölcső sokkal anatómiailag, orvosi szempontból, minden egyéb szempontból sokkal, de sokkal jobb, mert hiszen a baba, mielőtt megszületik az édesanyja hasába, egy kis szűk területen van beszorulva, ring, mozog vele az édesanyja hasa, és amikor megszületik, akkor a bölcső hasonlít erre leginkább, egy kicsi felület, lehet ringatni, tehát nagyon jó ki volt ezt találva, sajnos kikopóban van. Én nagyon szeretném népszerűsíteni, ennek is kedvezett ez a mostani dolog, és akkor így jött a bölcső, hogy na ez lenne a legjobb, amit én fából készíteni tudnék talán. És hát jól nekiálltam én ennek már sok évvel ezelőtt, úgyhogy összességében 14 darab bölcsőt készítettem, ami nem kevés, főleg arra tekintettel, hogy nincsen olyan igazi nagy műhelyem, hanem hát valóban mindent kézzel fabrikáltam össze, és minden kézi összecsapolás, nincs benne fém, stb. Tehát abszolút faműves munkák, és első körbe, nem is tudom, ez olyan 10 évvel korábban volt körülbelül, akkor csináltam 6 darab bölcsőt készítettem. Ez hasraütés, ez a 6-os szám, ez ki akartam próbálni a fákat önmagába, mindegyiket másfajta fából készítettem. Volt, amelyik cseresznye, körist, tölgy, bükk, eperfa, volt egy fenyő is, és ezeket nem festettem le, hanem a fa eredeti szépsége látszott, a fa mint anyag egy csodálatos anyag. És akkor ennek a 6 darab bölcsőnek, mert biztos voltam benne, hogy ez mindenképpen el fog kélni, kelleni fog. Egyik értelemszerűen a saját unokáimhoz ment, a diófából készült. A másik 5-nek is érdekes volt a története. Tényleg valóban én keresgéltem, hogy hova lehetne ezeket hasznosítani. Adományba természetesen nem lehet ezekért nyilván készpénzt kérni, nem is ez volt a célom. A kettő bölcső lett vándorbölcső. Ez azt jelenti, hogy elvitték őket, és akkor ilyen 3-4 hónaponta, amit egy baba tudja használni, használták, és akkor ment babáról babára. Egyik Tápiószerére került, a másik pedig Szegedre. Ez a két vándorbölcsőn van, és akkor kettő bölcsőt adományoztam még továbbá. Az egyiket a Székesfehérvárban van egy baptista gyerekotthon, baba otthon. Ott fogadták nagy örömmel, illetve Szolnokon is van egy csecsemő otthon, és oda vittem a következő bölcsőmet. Ez volt a régi 6 darab bölcsőmnek a sorsa, és akkor most ez az új, amivel hát most így megismert a környék, ez a most 8 darabot készítettem, tehát így van összesen 14, mert 6 és most 8. Ennek a 8-nak is kerestem a helyét, nem volt olyan egyszerű egyébként megtalálni. Sokszor azt tapasztalom sajnos, hogy még adni is nehéz a mai világba, de azért szerencsére jó végződött így. És akkor a 8 bölcsőből egy az Györkönyvbe került, egy, hát nagyon érdekes a története, erről is lehetne beszélni, egy az a ide Paksra, ide került helybe, a Életfa Idősek otthonába, ott Ferenczy Ildikó igazgatónő nagyon, nagyon kreatívan, kedvesen fogadta, ennek is megvan a magyarázata, hogy furcsa lehet, hogy miért pont idős emberekhez, de mindegy, oda került, és a 5 darab pedig a szexuális szülésznőgyógyászatra. Azért jutott eszembe leginkább, mert egyébként több kórházat is felhívtam, de ez volt a legmegfelelőbb, hiszen nekem a kisfiam itt született ebbe az intézetbe, és nagyon nagy szeretettel és gondoskodással nagyon le voltam akkor nyugodva, amikor ő született. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, nem tudok jelzőket mondani. Illetve hát amikor bajban volt a családom, vagy a feleségemet műteni kellett, meg egyéb, akkor is itt fogadtak és segítettek rajtam, úgyhogy valamiféle, hát nem edélytétel, ez nem jó szó, de nagyon nagy belső örömet okozott, hogy ide tudtam adni, és főleg, hogy tényleg így fogadták ilyen szeretettel. Álmomban nem hittem volna, úgyhogy hát most elég sokat beszéltem, nem tudom, hogy
2: nem baj, nagyon, nagyon jó volt hallgatni téged, úgyhogy de még kérdezek azért, akármennyit is beszéltél, folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hogyha jól tudom, viszont a főállásod teljesen más, tehát így semmi köze nincsen a faművességhez, ugye?
3: Hát abszolút semmi köze nincs hozzá, az atomerőművel dolgozok 36, most lesz 37. éve lassan, és a biztonsági igazgatóságon vagyok, a biztonságfelügyeletnél, ez egy pici osztály, de ez is egy áldott állapot, a jó Istennek köszönöm, hogy így alakulhatott, hiszen a jó az egzisztencia, jó a kereset, a megélhetés abszolút biztosított, a családomat el tudtam látni, nem kellett ezen a vezetői szinten, kisebb vezetői szinten nekem nem kellett azon spekulálni, hogy milyen másodállást csináljak, ki tudtam élni ezt a hobbimat tulajdonképpen, tehát a biztosanyagi háttér megvolt, és akkor meg tudtam magamnak venni a szerszámokat, a hobbihoz szükséges homikat. Nem vagyok rászorulva, hogy ebből éljek, meg tudok adományozni. Valóban teljesen más természetű az atomerőmű, de így összességében én úgy gondolom, hogy én a helyemen vagyok. Jó a munkahelyem, és a faforgással, meg ami tényleg az igazi, nem azzal meg teljesen a helyemre kerültem, úgyhogy így egész a kép nálam.
2: Akkor sikerült jól kombinálni ezt a kettőt, és tulajdonképpen elégedett vagy a sorsoddal, ez tök jó hallani egyébként, mert viszonylag ritka az olyan ember, aki elégedett a sorsával. Viszont akkor beszéljünk még egy picit a bölcsőkről, hogy ez az 5 bölcső, amit a Balassa János Kórháznak adományoztál, ezek például milyen fából készültek?
3: Hát a fáknak a sajátossága, ami nekem, hát akkor itt tanult szakmám, az a faraghatónak kell lennie, hiszen faragottak ezek a bölcsők. Alapvetően a táblásított részek azok fenyőfából készültek, az a legegyszerűbb, de a fenyőfát nem lehet faragni, vagy hát borzasztó éles szerszám kell hozzá, úgyhogy arra én sem nagyon vállalkozok, és viszont a fenyőfára készített minták, amiket a bölcsőkre helyeztem, illetve a billenőfa, valamint az oszlopok, ami az egésznek a tartó szerkezete, ezek nagyon erős bölcsők, azok kemény fából vannak, általában gyümölcsfából, nagyon szeretem a gyümölcsfákat, van benne, hát kicsit ilyen luca bölcsője, mert ilyen össze-vissza fákból vannak, van benne gőzöldbük, cseresznye, itt is van eperfa, volt még tölgy maradékom, tehát ilyenekből varázsoltam össze, és akkor a minták pedig azok, lehet, hogy azokról is majd beszélünk, azok dióból, eperfából, cseresznyéből vannak, körtefából, amit nagyon-nagyon jól lehet faragni. Úgyhogy nagyjából így, tehát vegyes a kép, össze-vissza fából készültek.
1: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Na hát akkor beszéljünk a motivumokról is, igen, mert hogy ha a Paks FM hallgatói felmennek a Tolna vármegyei Balassa János Kórház oldalára, Facebook oldalára, akkor ott ugye egy videóban azért láthatják, hogy igen, sokféle motivum jelenik meg a bölcsőkön, de mik ezek pontosan?
2: Hát saját találmányok. Igyekeztem ide illő mintákat találni, és mindegyik más. Tehát például az egyik bölcsőn egy tenyérbe tartott baba van kifaragva, a másikon simán csak egy fekvő baba szimbólum van kifaragva, aztán kicsit spekulálnom kell, mert igen, nagyon szeretjük a cicákat, nekünk is hát 6 macskánk van otthon, és a cica motivumokat tettem rá, de úgy, hogy próbáljam kifejezni azt, hogy ezt az összetartó köteréket, hogy a két szülő között van a baba, amelyiket átölel tulajdonképpen a bölcső, tehát két oldalról vannak ilyen összefogó cica figurák, meg egymás felé nézők. Az egymás felé néző figurák a magyar néprajzba. Igaz, a madár motivumot használja a magyar néprajz, de én a macskáknál is így értelmezem, az a összetartást, szeretetet jelzi, tehát egymás felé néznek a cicák. Aztán, hát kicsit azt mondom én, hogy a végegyenmé vált belülről, hogy ne legyen útba, oda csak egy kicsi mintákat tettem, tulipán mintákat. Azt nem nagyon tudom megmagyarázni, a tulipán egyik legrégebbi magyar mintakincsünk, de valahogy a tulipánra áll rá kezem, tehát azt nagyon szeretek tulipánt faragni, nagyon adja magát, úgyhogy ilyen egyforma tulipánt tettem mindegyiknek a belsejére. Hát azt lehet, hogy valamit kifelejtettem, de nagyjából így van. De törekedtem arra, hogy arról szóljon, amiről kell, tehát babákról szóljanak a minták is.
1: Egyébként nagyon szépek lettek ezek a bölcsők, úgyhogy mindenképpen a Paks FM hallgatóit arra biztatom, hogy nézzék meg ezt a videót, amiről az imént beszéltem a kórháznak a honlapján, illetve a honlapján, bocsánat, Facebook oldalán. Viszont még mindig ezzel kapcsolatban számos kérdés merül fel bennem. Például, ugye, ha jól tudom, ezt az 5 bölcsöt nagyjából 2 év alatt készítetted el?
2: Hát nem, nagyon megdicsért a kórház, ennyire sokat azért nem dolgoztam vele, meg hát a munkahelyemen hely kell állni, onnan olyan úgy működik ez, hogy délután 2-3 óra körül hazamegyek, és akkor rengeteg dolgot csinálunk a feleségemmel, egy hatalmas, hát mondhatom, hogy nem is családi ház, hanem inkább szintet anyánk van, 4000 négyzetméter körülbelül faddon, és akkor borzasztó sok gyümölcsfa, konyhakerti dolgok, elteszünk mindent, tényleg az égvilágon, tehát rengeteg sok egyéb munkánk van, és akkor emellett naponta ilyen fél óra, egy óra gyorsan kimegyek kicsit kopácsolni, mert annélkül megőrülök, tehát nekem nagyon kell, hogy faragjak. Igazából tényleg ezt tölt fel, muszáj csinálnom, de naponta csak ilyen 1-2 órákat, vagy annyit se. És akkor így valóban senki nem sürgetett, így szépen apránként ilyen, hát mondjuk azt, hogy másfél év alatt így délutánonként, de ezer mást is csináltam.
1: Mellette. Jó, hát ez nyilvánvaló, hogy ezért egy főállás mellett nem lehet egész nap ezzel foglalkozni, de hát minden esetre az, hogy egyáltalán beiktattad ezt a mindennapjaidba, és elkészültek, ez szerintem egy óriási dolog. Mi volt a legnagyobb kihívás a bölcsők elkészítésében?
2: Hát a legnagyobb kihívás igazából már nem, hiszen 14-et készítettem. Amikor az elsőt, legelsőt összeraktam még az első körbe, akkor az nagyon jó érzés volt. Hát az asztalos munka az talán a legnehezebb nekem, bár az se annyira, de az talán nehezebb tényleg, mert ott pontosan összecsapolni, ne legyenek hézagok, az illesztések, egyebek, a táblásítás. A faragás az nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megy, és nagyon könnyen. Egyébként hadd használjunk ki, Gabi, ezt az alkalmat, hogy próbáljuk mindenkit buzdítani. Ez a nép, ez régen értett mindenhez, mindent meg tudunk csinálni, és nagyon jó lenne ezeket a kézműves szakmákat valamiképpen visszahozni. Például csak a magam példájából, a faműves szakmából, amikor én jártam ebbe az iskolából, ott rengeteg hölgy volt. Azt hinné az ember, hogy fát nem tud faragni hölgy. Pedig szinte a legszebbeket ők készítették, borzasztó ügyesek, és nagyon kell az, hogy valami tárgyat alkosson az ember ebbe a kiüresedett akármiben, ami van körülöttünk. Nem lehet csak a telefont húzikálni. Tehát én például ennélkül nem tudom, hogy mi lenne velem. Mindenképpen kell ez. Tehát én egy kicsikét kihasználom ezt a nyilvános szereplést, hogy reklámozzam a népi mesterségeket, hogy próbálja mindenki valamit készíteni. Nagyon-nagyon kéne ide visszafordulnunk, én úgy gondolom.
1: Hát ezzel nagyon egyet tudok érteni, és a személyes véleményem ennek kapcsán az az, hogyha mondjuk állami szerveknél, ahol tehetséges emberek ülnek sokszor ilyen aktatologató pozícióba, mondjuk úgy, és mondjuk vízfejként működő szervezeteknél, mert van erre is rengeteg példa, hogyha azt a pénzt, amit egyébként nekik egy hivatalnál fizetünk ki, azért fizetnénk, hogy abban, amiben tehetséges, amiben örömét leli, ez akár a fafaragás, akár a festés, akár a, nem tudom én, az éneklés, vagy bármi más művészeti, kreatív tevékenység. Tehát ha odaforgatnánk be a pénzt, szerintem egy sokkal boldogabb országban élnénk, zárójel bezárva. Viszont miért pont 5 bölcsőt adományoztál? Ennek van bármi jelentősége a számnak, vagy az teljesen random?
2: Kapcsolok az előző gondolathoz, akkor aztán erre gyorsan válaszolok. Nagyon igaz, amit mondtál, pontosan így gondolom. És érdekes, hogy az atomerőmben is rengeteg hát csodabogár van, főleg a hölgyek közt láttam olyanokat, akik tudtak szőni, Sóti nérjenkét például lehet mondani, de rengeteg mindenkit, nem is akarok neveket kiemelni, de talán egyet mégis, mert ő a bölcsőköz is kapcsolódik. Ott dolgozott, most már elment sajnos tőlünk, a Blaskó Bali Zsuzsi, biztos nem haragszik meg, hogy most itt elmondom a nevét. Ő például egy nagyon tehetséges festő, és kipróbáltuk, én őt megkértem, és a bölcsőknél az egyiket, sőt kettőt ő nekem kifestett. Figurális baba szintén olyan motivummal, hogy egy édesanyja tart egy babák motivumot festett rá Zsuzsi. Ez került például az Életfa Idősek otthonába, nagyon szép lett, úgyhogy igen, így van, tehát ezek a megbújó tehetségek ott vannak. Valahogy elő kéne hozni, nagyon egyetértek. Hát, hogy miért pont 5, ennyi volt, de illetve 6 van, bocsánat, még mindig van egy bölcső otthon, egyetlen egyet megtartottam. Nem magánszemélynek szeretném azt adni, hanem közösségi célra. Úgy gondoltam, hogy az 5 szexádra az azért elegendő, mert nem olyan egyszerű 5 bölcsőt se elhelyezni, ők nagyon nyitottak voltak. Tehát most nem reklámozom, egy darab még mindig van, hogyha közösséget tudok vele segíteni, tehát nem magánszemélyt, akkor ezt még szívesen odaadom, de egyetlen egy darabom maradt, és akkor elfogyott. Gyakorlatilag nincs több.
1: Azt hittem, hogy volt valami, hogy mondjuk nem tudom, 5-ször volt dolgod a Balassa János kórházzal, és akkor 5 darab bölcsőt, de akkor ezek szerint
2: nem,
1: ilyen háttere nem
2: semmi.
1: Volt. Egyébként milyen visszajelzést kaptál a dolgozóktól?
2: Hát nagyon, nagyon jó. Én pedig kicsit megrogyantam néha, hogy nem érdekel senkit, és tévedtem. Nekem nagyon kellett ez, ami most történik velem. Mert nagyon-nagyon, tehát megállítanak a hentes, ahova járok, voltam a fogászati klinikában, nagyon kedves hölgy odajött, hogy gratulál a kollégák az atomerőműbe, a folyosón, a postahivatalba, otthon faddon. Tehát egészen elképesztő, még nem volt még alkalom ilyesit megérni, úgyhogy valamiféle dimenziót léptem. Én most nagyon elégedett vagyok ebben.
1: Egyébként hallatszik is, ahogy beszélsz, és valahol tényleg azt érzi az ember, hogy ha valaki valamit szeretettel csinál, annak egy idő után megjön a gyümölcse, és az elismerés is. Azt tudták rólad egyébként például a kollégáid, hogy te ilyen ezermester vagy?
2: Hát azt tudták, hogy faragok, bár voltak nekem különben adományfaragásaim, csak nem bölcsök. Csináltam elég sok kopjafát, vagy én inkább szívesebben jó emlékoszlopnak, de elég monumentálisak ezek, azokat csináltam többet. Ebből 3 közterületen is föl van állítva, egyik a Faddi Református templomnál egy trianoni kopja, aztán a Dunakömlődi Csodálatos templom följárójánál nemrégen avattak egy hősi katonai háborús emlékfát, emlékoszlopot, amit csináltak. Engem nagyon megfog az első, de főleg a második világháborúban szerencsétlen magyar katonák sorsa, amin ők ott végigmentek, a második magyar hadsereg, a Doni hadsereg, rengeteget foglalkozok ezzel, borzasztó sok emléktáblát, kopját készítettem. Nagyon emlékeznünk kéne ezekre a szerencsétlen emberekre, hogy mi mentek keresztül a mai kényelmes létünkbe. Illetve van még egy harmadik is, az a legmonumentálisabb egyébként, ez egy jó 3 méteres, óriási nagy akácoszlop. Ez a legszebb egyébként, ezt Horthy Miklós emlékoszlopot faragtam, ezt úgy volt, hogy fölállítjuk a településünkön, de nem lehetett, mert hát mint mi magyarok majdnem mindenben meg vagyunk osztva, sajnos itt is meghasonlott a közösség, és nem lehetett fölállítani, 2 tábor kialakult itt is, mint mindig sajnos, és mást helyet kellett neki keresni, viszont ez a Horthy emlékoszlop, ez akkor Szegedre került, ott nagyon örült neki az ottani vitézi rend, és a Tiszaparton a méltó helyén, mert az Horthy kötődésű hely, ott áll ez a gyönyörű oszlop. Tehát ezeket a munkáimat úgy nagyjából ismerték, meg régen, fönn voltam én régen a Facebookon, még a pandémiás bezárt időszak alatt, de aztán abba hagytam, és akkor kaptam visszajelzéseket, tehát tudták, hogy én ezzel foglalkozok. Igen.
1: Oké, és akkor még azért engem annyi érdekelne, hogy mi a jövő, tehát folytatod tovább ezt a fafaragást és a bölcsőkészítést, vagy akkor az ilyen emlékoszlop készítéseket. Mi a terv?
2: Folytatom, mert ennélkül én szerintem elpusztulnék. Tehát egész egyszerűen muszáj faragnom, szinte beteges. Nagyon jó a családi átér, ezt tolerálják, hogy addig is se máshol Tehát máshonnan hiányzik ez az idő, de mindenki tolerálja. Hála kis feleségemnek, és nagyon jó, nem fogom soha abbahagyni, amíg a kezemet tudom mozgatni. És hát, hogy mit fogok készíteni? Bölcsőt nem igazán, mert azért 14 darab az már a könyökömön jött ki a végére. De hát a ház körül, ahogy mondtam neked, Gabi, rengeteg minden van. Van egy lépcsőfeljáró, amit díszítgetek, készítek. Unokáimnak egy ilyen kis ajándékos láda, kis sámlikat, nem tudom, tehát rengeteg minden. De te is tele van a fejem.
1: Na, hát akkor ehhez mindenképpen sok sikert kívánunk, hogy ezeket mind meg tud valósítani, amiket mondtál, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát még egyszer tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés volt a részedről, és nagyon-nagyon köszönjük. Szerintem itt a megye nevében is köszönhetjük, hiszen a kórház tulajdonképpen a megye lakosságát szolgálja ki, úgyhogy köszönjük, hogy ezeket a bölcsőket nekik adományoztad, és ezen túl akkor az ottani újszülöttek használhatják.
2: Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok, és nektek is, hogy ide bekerülhettem, és meghívtatok. Köszönöm szépen én is.
1: Bártos Zoltán bölcső készítővel, a Paksi Atomerőmű munkatársával beszélgettem.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Mondd el nekem, hogy mit jelent bátornak lenni. Ki az, aki bátor?
2: Mondjuk...
1: Na?
2: Mondjuk az, hogy... Mondjuk valaki belemegy egy tóba, és beleugrott, és mondjuk segíteni kell. Én bátor vagyok, mert beleugrottam a vízbe, és féltem a víztől, és beleugrottam, és kihoztam azt a barátomat.
1: Aha, mondjuk. Szóval, hogy megmentetted úgy, hogy te egyébként félsz a víztől. Aha, oké, Dorka, te jössz.
3: Bátornak lenni nem azt jelenti, hogy megcsinálod, amitől más fél, és az olyan menő, hogy te milyen bátor vagy. Akkor vagy bátor, hogyha arra képes vagy, amitől te saját magad félsz.
1: Aha, aha, igen, igen. Ugyanezt mondta egyébként a Martin is, hogy ő fél a víztől, és ő megy be a vízbe, ennek ellenére, és kimenti a másikat. Jó, Ádám volt az első, aki nagyon jelentkezett. Ádám, mondd el, hogy szerinted ki az, aki bátor?
4: Az, mondtak itt most a többiek, hogy olyan dolgot csinálsz meg, amit idáig nem mertél, meg szerintem még az, hogy egy ilyen, hát ilyen nagyobb dolgot csinálsz meg, mondjuk.
1: Uh-huh. Neked mi volt a legbátrabb, amit valaha csináltál? Jó, nehéz kérdés? Tudsz erre válaszolni? Nem baj, ha nem.
4: Én nem félek annyira sok dologtól.
1: Te nem félsz sok dologtól. Na, ki gyere akkor.
5: Szerintem akkor vagy bátor, amikor legyőzöd a félelmeidet.
1: Aha, amikor legyőzöd. Ú, ez is jó nagyon. Na, Vince, gyere akkor te is.
6: Nem is, akkor vagy bátor, amikor legyőzöd a félelmeidet. Ugye van az a kettő, tehát, hogy van az, aki igazán tényleg bátor, meg van az, aki csak bátornak tetteti magát. Hát például valaki nagyon fél a sötéttől, és azt mondja, hogy én most pedig bemegyek a sötétbe 10 percre, és kibírom azt anyagról, hogy félnék. És akkor bemegy 10 percre a sötétbe, magában teljesen reszket meg minden, meg tök fél ott bent. Ez kijön, és akkor azt meg azt mondja, hogy nem is féltem, tök jó volt minden.
1: Aha.
6: De aki vagy tényleg bátor, és fél a sötétől, és bemegy a sötétbe, és tényleg nem reszket, hanem le tudja győzni a félelmét, és tud arra fókuszálni, hogy nem léteznek itt semmik bent, nem létezik itt semmi bent, amikor becsak a szemed, akkor is sötét van. És akkor igazából, amikor kijön, ő tényleg nem csak azt mondja, hogy hát igazából én így nem féltem, tök jó volt minden, hanem azt mondja, hogy én tényleg nem féltem, és akkor igazat is mondom, pedig hazudik.
1: Aha, oké, köszi. A hallgatóknak mondom, hogyha ilyen nyüzsgést hallanak a háttérből, az azért van, mert a nagyok próbálják Martint csöndre bírni, viszont Martint nagyon nehéz csöndre bírni, és nagyon-nagyon-nagyon rosszalkodik most itt a stúdióban. Na de Zorka, gyere, légy szíves, meg Flóra, ti is gyertek előre, és akkor légy szíves, mondjátok el, hogy szerintetek mit jelent bátornak lenni?
7: Én nem tudom, hogy mit jelent bátornak lenni. Hát mondjuk legyőzöd a félelmeidet.
1: Uh-huh. Az tuti, az biztos, hogy valaki nagyon bátor, ha legyőzi a félelmét. Egyáltalán szembe mer nézni vele. Flóra, szerinted?
8: Hát én szerintem már többiek elmondtak mindent.
1: Aha.
8: De aki bátor, az... általában meg tud csinálni azt, amit nagyon fél.
1: Uh-huh.
8: És akkor mondhatjunk valakit bátornak, hogyha ezt meg is csinálja.
1: És te ki a legbátrabb ember, akit ismertél valaha?
8: Anyukámat.
1: Anyukád a legbátrabb ember. Na gyerünk, Robi, te jössz akkor. Te is mondd el, légy szíves, hogy szerinted mitől bátor valaki?
9: Szerintem akkor bátor valaki, ha mondjuk egy dino. Tehát, hogyha
1: aha.
9: Akkor bátor igazán valaki, amikor már nem futamítja meg senki.
1: Senki, még egy dino
9: senki
1: sem.
9: És semmi.
1: Aha, senki és semmi, oké. Okay. Csajok, ti hátul, most tudom, hogy Martint próbáljátok meg Levi csendre bírni, de hogyha ti is elmondjátok, azt megköszönném.
10: Hát, nekem is úgy az, aki legyőzi a félelmeit.
1: Legyőzi a félelmeit. Ti le tudod győzni a félelmeidet?
10: Néha.
1: Néha. Még nem mindig. Oké, nem baj.
11: Szerintem az a bátor, aki néha tud azért nemet mondani is.
1: Ah, de jó, amit mondasz. Bizony, mert ezt azért nagyon sokaknak nehezére esik el nemet mondani, mert félnek az emberek, hogy mi lesz, majd mit fognak gondolni, ha én most nemet mondok valamire. Gyere, Levin, te még mondd el, és akkor megint tartunk egy kis szünetet.
9: Szerintem az a bátor, aki olyan dolgot csinál, ami a saját határait leküzdi, és azon a dolgon, amiket így átlagosan mondanak róla, hogy ő meg tud csinálni, azon felülmúlik, mint például, nem tudom, egy átlagos embernek nem átugrani egy 5 méteres
1: kerítést mondjuk.
9: Lyukat.
1: Vagy egy lyukat. Aha, jó, oké.
9: Tehát egy
1: 5 méteres lyukat így át, igen, értem. Igen,
9: az aha. A bátor, aki a határokat, amiket így megszabódik neki a évek során,
1: feszegeti. Átugorja.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Megérkezett következő vendégem, az úszódi gasztrórekorder, a jó ügyséfje, Bugros Miklós. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Szia, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Hát nem akármilyen jótékonysági főzésre készülsz most a közeljövőben is. Most árultad el nekem, amikor beléptél a rádió ajtaján, hogy már a következő három jótékonysági főzés is megvan. Hát ez beindult, ez a történet.
2: Hát ez be, igen, igen. Egy csomó ötletem van, és hát a szakács társaim, barátaim segítségével mindet meg fogunk tudni valósítani, de ezekre majd később, mert igen, ezek majd csak jövőrek lesznek.
1: Ha ugye, ha valaki hirtelen nem tudná, bár az utóbbi időben többször meghívtunk, és nagyon örülünk, hogy eljöttél, úszódi gasztrórekorderként ismerünk téged, aki legutóbb május 2-án Kalocsán az Érsek kertben egy olyan jótékonysági főzést rendeztél, illetve szerveztél, amikor 160 kg húsból készítettél bolognai spagettit, és hát akkor is ugye egy jó ügyről volt szó, Sponga Lacikának a gyógyulását segítetted. Láttam egyébként a videót, hogy kitetted, hogy javul az állapot a Lacikának?
2: Hát igen, elég jól javul az állapota. Amikor készítettem azt a kis videót, a Lacikáéknál voltam, és akkor a szülők megengedték. Hát a Timi, az édesanyja akkor adott, ugye most hát kicsit több mint két év után először a Lacikának így a száján keresztül ételt, és ugye egy ilyen kis egyszerű kis Lacikának lenyelhető ételt vittem, nem mondanák nevet, mert ugye a reklám lenne, és nagyon jó volt látni, és borzasztóan meghatott, hogy ízlett neki, és bizony azt egy-két falatot meg is ette, és annyira megindító volt, hogy na, ez a fizetség azért, amiért én tettem egy jó dolgot felé, és én nekem ez bőven elég is volt, igen.
1: A 9 éves kisfiú egyébként agyhártyagyulladás miatt ágyba kényszerült, de megfelelő kezelésekkel felépülhet Ágasegyházánél. És hát annak ellenére, hogy te itt vagy Uszódon, illetve Kalocsán volt a jótékonysági rendezvényed, illetve hát a Solti Kurta kocsmának a séfje vagy.
2: Így van,
1: ezt
2: így
1: azért
2: van.
1: Mondjuk el. Emellett egy olyan jótékonysági ügyet választottál most, ami hát megint egy kicsit távolabb van tőlünk, ugyanis a május 22-én Tiszaújvárosban az ipari balesetben történt Tiszaújvárosi üzemében ipari balesetben elhunyt 36 éves férfinek a családját akarod megsegíteni.
2: Hát igen, szeretném, és felvettem a édesanyjával a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy szabad-e támogatni, elfogadja-e segítségünket, hiszen azt gondolom, hogy nem csak a szeretet, ami vezérel minket, és a megkeresésem, hogy abszolút olyan hozzáállást tudok mutatni a barátaimmal és a környezetemmel, amivel picit talán tudjuk tompítani a fájdalmukat, amit nem lehet teljes mértékben, meg nem is tudnánk. Viszont megpróbáljuk egy kicsit támogatni őket szeretettel és nagy-nagy odafigyeléssel, hogy szerintem azt gondolom az a legfontosabb most a jelen helyzetben. És akkor ennek okán megkérdeztem, hogy egy kis anyagi támogatást, hogyha egy jótékonysági főzést eszközölnék, készítenék itt Kalocsán, nyilván nekem könnyebb itt, mert ugye itt vannak a barátaim, meg itt tudunk úgy rákészülni jobban és hatékonyabban megvalósítani, hogy ezt esetleg elfogadják-e, és akkor igen, mondott rá az édesanyja, és hát persze beszéltünk, személyesen elmehettünk hozzá, megengedte, nagyon egy kedves család, nagyon össze vannak törve, de nagyon szívesen fogadtak, és én úgy gondolom, hogy én szerintem egy igazi új barátot kaptam a személyükbe, és hát nem szeretném őket se ugyanúgy elengedni, mint ahogy a Lacikáékat sem, tehát hogyha lehet és szabad, akkor majd természetesen mi mindig beszélgetni fogunk, és hogyha lehet, akkor el is megyek meglátogatni majd, amikor megengedik természetesen hozzájuk, hiszen nekem nem csak egy olyan, hogy most én szeretnék belőle valami bármit profitálni, engem ez nem érdekel, hanem én továbbra is szeretném utána őket látni, hallani, beszélni velük, hiszen úgy gondolom, hogy hát törődni kell velük.
1: Dorinak hívják a feleséget, aki özvegyen maradt, és az az igazság, hogy el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Dori megígérte neked, hogy adásba kapcsolhatjuk őt, és megpróbáljuk majd hamarosan megcsörgetni telefonon. Még egyszer csak, hogy tisztázzuk, mert szerintem a hallgatók, biztos vagyok benne, hogy találkoztak a híradásokban annak idején vele. Május 22-én történt ez a tiszaújvárosi MOL üzemi baleset, ahol egyedül Ádám hunyt el, bár több sérült is volt, és én emlékszem akkor, amikor Dóri nyilatkozott, talán egy vagy két interjút adott, tényleg nem, nyilván ebben a helyzetben nem feltétlenül szívesen nyilatkozik az ember, de emlékszem rá, hogy azt nyilatkozta, hogy a baleset előtt, a robbanás előtt, mielőtt a saját településükről is látták a fekete füstöt, előtte 5 perccel még telefonon beszéltek.
2: Igen, igen.
1: Bármint a férjével.
2: Igen, igen, igen. Hát ezt én is mondhatom, mert nyilván ezt én is hallottam iratásokból, meg beszélgettünk is ugye a Dóriba. Hát ez egy nagyon, ahogy én látom, meg hallottam a híradásokból, hogy ez egy nagyon sajnálatos baleset, de nem is biztos, hogy ez a legjobb szó rá, én úgy gondolom.
1: Uh-huh. Igen. Na, de nézzük meg, hogy mikor és hol lesz a jótékonysági fűzés, hogy hogyan tudunk segíteni.
2: Hát úgy tudunk segíteni, hogy mindenkit nagy szeretettel meghívnánk a rendezvényünkre augusztus 22-én Kalocsára, az Érsekert utcában szeretném megrendezni, tehát gyakorlatilag az Érsekert utcája, és az vezet be az Érsekertbe, de nekünk nem kell az egész Érsekert, mert egy kisebb rendezvényről beszélünk. Itt szeretnénk megrendezni az első kalimpiát. Ez rövidítésben, ugye hosszabbítva úgy van, hogy hát Kalocsai Olimpia. Ez egy játékos vetélkedő gyerekeknek, de felnőttek is nyugodtan részt vehetnek rajta. Lesz egy jótékonysági futás, amit Török Tetszevő Tibor barátom fog majd vezetni. Az ő segítségével lesz egy 3,5 kilométeres futás a városba. A gyerekeknek menet közben már megkezdődik a program. Kicsit most puskáznék, hogy nehogy rosszat mondjak.
1: Nyugodtan.
2: A jótékonysági futáson kívül egyébként lesz zsákba futásunk, hátrafelé futásunk, puzzle kirakás időre, patkódobalás célba, rajzverseny. Na most ezeket követően van azért még egyik olyan, hogy csapatjáték, kötélhúzás és számháborúzás, amit természetesen a párom, egyedi készítésű kalocsai mintás érmekkel fogunk majd ugye meg jutalmazni ugye a nyerteseket, és a párom fogja készíteni ezeket. Ő Kalocsán meg lehet találni, egyébként szabad mondanom, a VM Kalocsa hímzés az ő kis butikja, boltja, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de majd esetleg legközelebb jobban fölkészülök rá, hogy is mondjam ezt a kis üzletet. Ott megtalálható, és ő fogja készíteni ezeket az érméket, és akkor minden számban hirdetünk ugye első, második, harmadik helyet. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy 1000 forint lesz a nevezés mindenkinek. A jótékonysági futása biciklivel, rollerra, bármivel lehet menni, görkorcsolyával. Ezért az 1000 forintért az összes számba be lehet nevezni mindenre, de a végén kapnak egy tányér babgulyást, de aki nem akar futni, az is ugyanúgy 1000 forintért ezt megveheti majd. És akkor ennek az összegét fogjuk felajánlani a Dóriéknak, és ezt teljes egészében ők meg fogják kapni. Elméletileg, reményénk szerint, hogyha erőben és egészségben bírják, akkor el fognak jönni a rendezvényre, azt az ígéretet kaptam a Dóritól, de természetesen, hogyha véletlenül nem bírják és nem tudják, még nem annyira erősek, sincsen semmi baj, akkor viszont el fogjuk jutatni hozzájuk, és hogy amennyit a Dóri megenged, annyira kamera elé állva esetleg nekünk a jó cséfjének egy kis rövid videóval beszámolunk arról, hogy mi ezt az összeget teljes egészében átadtuk neki, és akkor így fogjuk megoldani, de mindenféleképpen meg fogják kapni azt, amit kedves hallgatók, a gyerekekkel, szülőkkel, mindenki részt vesz ezen a rendezvényen, ezt át fogjuk nyújtani, tehát minden egyes forintot oda fogunk adni a család javára.
1: Uh-huh. Tehát augusztus 22-én Kalocsán az Érsekert utcában az első kalimpia. Igen. Nem csak úgymond jótékonysági főzésre kerül sor, nem csak ehetünk, hanem igen, tulajdonképpen egy rendezvényt is köré szerveztetek. Ezt nem tudom, hogy találtad ki egyébként.
2: Hát nem én találtam ki, hanem a párom találta ki, tehát Mónika. És neki volt ez a fantasztikus.
1: Ilyenkor a kreatív csapat összeáll.
2: Hát a párom kreatív, nagyon, és borzasztó jó ötletei vannak, és én azt gondolom, hogy ettől szebb nevet nem tudott volna kitalálni senki sem, én így érzem. Úgyhogy szerintem ez tökéletes, és köszönjük neki ezt a gyönyörű elnevezést.
1: Igen. A Kalimpia, mert ő a Kalocsai Olimpiából jön, és egy játékos vetélkedőre került többek között sor, tehát amelyen, hát én azt gondolom, hogy családokat szeretettel várjátok.
2: Mindenki tulajdonképpen, mindenkit, így van.
1: Jó, kicsiket és nagyokat.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja, adta hírül az MTI. Egybehangzott csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából tegnap az Országházban. Az ünnepségen többek között Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
2: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. Csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követteli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város, és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Egy újabb toplista érkezik meg hamarosan, erről azért mazsolázva néznék néhány gyöngyszemet, és hát érdekes az eheti listában, hogy két Hugh Girldal is bekerül, az egyik a David Guettával és French Montanával közös.

0: És ha ezeket a dalokat meghallgatnád teljes egészében, és kíváncsi vagy a többi 48-ra is, akkor javaslom, találkozunk szombat délután 3-kor, és hallgassuk meg együtt a Top 50-et.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A román légierő egy F-16-os harci repülőgépe megsemmisített egy robbanó töltettel rendelkező tengeri drón csütörtökön, írja az MTI. A portál értesülései szerint a megsemmisített drón néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját, melyről Radomir Uta ügyvivő védelmi miniszter számolt be. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, hanem országot építeni évek, évtizedek, sőt évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Facebook oldalán köszöntötte Magyarországot. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Fontos lépés a fenékküszöb építése, de a végleges hosszú távú megoldás a fajszi vízlépcső megépítése lenne? Erről Leber Ferenc önkormányzati képviselő, hőfizikus mérnök, a Paksi Atomerőmű reaktorosztályának egykori vezetője beszélt rádiónknak.
2: Ugye az atomerőmű számára a jelenlegi lépés az egy nagyon fontos és olyan beavatkozás, amivel az összes blokk felterheléséhez el tudunk jutni. De ahhoz, hogy egy állandó, stabil vízszint legyen Paksnál is, ami akár 3 méterrel magasabb, mint a jelenlegi vízszint, ehhez az kellene, hogy valóban megépüljön a fajszi vízlépcső, amely egyébként az 1930-as években már tervszinten megszülető vízlépcsőrendszernek az egyik tagja. Ugye Nagymaros, Adony, Fajsz, ez volt a régi terv, amiről konkrét rajzokat Kaplan turbinákkal, felvíz-alvíz kialakítással, ezt most azért mondom így, mert ugye a sík vidéki folyók, mint amilyen a Duna is Magyarországon, nagyon hosszú felvíz-alvíz távolsággal rendelkeznek, és azzal, hogy Fajsznál kialakítana egy vízlépcsőt Magyarország, ezzel majdnem Adonyig elhúzódna ennek a víztároló területnek a hossza. És ezekben a régi tanulmányokban nem szerepel a Mohácsi, de nyilván nagyon fontos lenne ott is egyet, hogy ott is építene egy ilyen vízlépcsőt, azért, hogy Magyarország teljes Duna szakasza rendezve legyen.
1: Nem kell lekapcsolni az üzemelő két turbinát, és vasárnaptól indul a két jelenleg nem üzemelő turbina visszakapcsolása is, köszönhetően annak, hogy a fenék küszöb 15-20 centit emel a vízszinten. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra is kitért, hogy jövő péntektől

0: teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű. Ez az év megmutatta, hogy még az energiaellátásról sem gondolhatjuk azt, hogy adott Magyarország számára. Ezért is nagyon büszke Heringes Anita, a város polgármestere, a paksi szakemberekre, és arra az összefogásra, amit a város mutatott az erőmű kapcsán kialakult helyzetben. A városvezető mindenről az augusztus 20-ai nemzeti ünnep kapcsán beszélt rádiónknak.
1: Ma ünnepeljük államalapításunkat, és ez az év azért megmutatta, hogy semmit nem vehetünk biztosnak. Semmire nem gondolhatjuk azt, hogy az adott Magyarország számára, így az energiaellátásunk is egy ilyen kérdés volt. Hihetetlen büszke vagyok arra, hogy a paksi szakemberek méltó alázattal, de szakmai tudásuk legjavát adva Magyarország energiabiztonságát tudták biztosítani. És csendben, ahogy kell, ahogy a szakmaiságuk követeli. Én nagyon hálás vagyok Paksnak, hogy olyan összefogást bizonyított az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, amikor közösen mozdul meg a város, és tesz azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi egy valódi közösség vagyunk. És teszünk azokért, akik ma értünk dolgoznak. Úgyhogy ez az ünnep rólunk szól, a megújulásunkról szól, és Paks szolgálatáról szól.
0: 5 éve küzdenek a bűzzel Medinán, most új megoldás körvonalazódik, írja a Teol. Az állatok tartásából adódó szakhatás évek óta megkeseríti a helyiek életét, most azonban konkrét megoldásként merült fel a földmedres hígtrágya tároló lefedése. A témában a Napokban egyeztetést tartottak, melyen részt vett a sertéstelep üzemeltetője, valamint a lakosság képviseletében Haraszti Zsuzsanna, továbbá Medina község önkormányzatának képviselőtestülete. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen keressenek minden érintett számára elfogadható megoldást. Az egyeztetésen szóba került a földmedres hígtrágya tároló lefedésének lehetősége. A képviselőtestület ennek az intézkedésnek a kivitelezhetősége érdekében az egyeztetést követően állásfoglalást kért a Tolna vármegyei kormányhivatal illetékes környezetvédelmi főosztályától. Az elképzelések szerint a tároló lefedése jelentősen hozzájárulhatna a sertéstelep felől érkezők kellemetlen szag csökkentéséhez.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: annak itt kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
1: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylen fogva fagyizások, helyetted inkább választom a magányt, hát százszor inkább, mint egy ilyen lányt. De tudod, ilyen az, amikor megunom, és ilyenkor az ajtót végleg becsukom, és látod, nincs is bennem fájdalom.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!